0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jú slágerek az SMR-ben.

0: This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőn.
2: 107,1
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: This is the story of my baker.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
3: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió minden hallgatóját. Hétfő reggel van a hét első napja, mi pedig ismét itt vagyunk, hogy együtt indítsuk a napot. Önök a napindítót hallgatják, ma reggel 6 órától egészen 10 óráig aktuális közérdekű témákkal, friss információkkal, beszélgetésekkel és természetesen sok-sok jó zenével várjuk Önöket. A következő órákban szó lesz az ingatlanok legalizációjának meghosszabbított szerbiai határidejéről. A Majsai hídnál zajló munkálatokról is beszámolunk, valamint a fiatal filmeseket megszólító szegedi Off-Frame Filmfesztiválról is hallhatnak. Emellett ellátogatunk Bajára és Zomborba is majd, ahol a 60 éves testvérvárosi kapcsolat apropóján elevenítették fel a két város egykori ultramaratonját. A délelőtt folyamán természetesen jelentkezünk az aktuális árfolyamokkal, majd lapszemlével, gyászjelentésekkel is, a mezőgazdaság világából is hozunk érdekességeket. A mai napindítót Dédit Szuzanna főszerkesztő, Sóti Tamás és Szabó Cibolya Tibor zenei szerkesztők, valamint Farkas Ervin adásvezető technikus közreműködésével készítjük Önöknek. A mikrofon mögött pedig ezen a hétfői reggelen Rafek Violetta köszönti Önöket. Köszönjük, hogy velünk töltik a reggelt, tartsanak velünk 10 óráig, hiszen az említetteken felül lesznek még hírek, információk, beszélgetések, érdekes témák, és természetesen a zene sem marad el. Jó reggelt, kellemes ébredést, jó kávézást, jó munkást, és tartalmas rádiózást kívánunk mindenkinek. Induljon a napindító, itt a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkán is környékén jelenleg 9 fok van, és akkor nézzük a mai nap időjárását. Túlnyomóan napos, száraz idő várható ma Szerbiában, időnként kevés felhővel. A reggeli órákban a völgyekben és a folyók mentén helyenként rövid ideig köd is kialakulhat. Gyenge mérsékelt északi-északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, délután pedig 23 és 26 Celsius fok közötti maximumokra is számíthatunk a meteorológusok szerint. Ami a holnapot és a szerdát illeti, továbbra is száraz, zavartalanul napos idő várható. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűlhet a levegő, napközben pedig 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Tehát úgy látszik, hogy most egészen szerdáig igen napos időben lesz részünk. Csütörtökön pedig már azt írják, hogy helyenként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de sajnos, hogy ezt kell mondani, csapadék csütörtökön sem lesz valószínű a térségben. Az időjárás frontmentes marad, a hidegebb, nyírkosabb tájakon a kora reggeli órákban felerősödhetnek a görcsös, illetve a kopásos eredetű ízületi panaszok, és egy érdekesség az allergiások számára, illetve fontos információ, hogy a parlagfű pollen koncentrációja lehűlés hatására mérséklődött, de helyenként még azért mindig magasabb lehet. A pollenterhelés fokozatos csökkenésében várhatóan viszont az allergiás tünetek is enyhülnek majd.
1: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1 MHz-en.

A pontos idő 6 óra 11 perc, most pedig nézzük meg, hogy kiket ünneplünk ezen a hétfői napon. Szeptember 28-án Vencel és Bernát nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Vencel egyébként német és szláv eredetű név, jelentése koszorú dicsőség. A Bernát pedig egy germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve és erős. Ezúton is nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Vencelnek és Bernátnak. Legyen szép, örömteli és kellemes a mai napjuk. Boldog névnapot!

6 óra 16 perckor pedig nézzük meg, hogy mi minden történt szeptember 28-án a közelebbi és a távolabbi múltba. Kezdjük egy igazán jelentős történelmi eseménnyel. 239 évvel ezelőtt, pontosan 1787-ben ezen a napon nyújtották be ratifikálásra az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmányozó konvenció hónapokon keresztül dolgozott az új alaptörvényen, amely később az amerikai államszervezet alapjává vált, és amely mindmáig az egyik legrégebben érvényben lévő írott okmány a világon. Menjünk tovább! 55 évvel ezelőtt, 1971-ben pedig egy magyar történelemből jól ismert eseményre is ezen a napon került sor. Amnesztiában részesült Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek is elhagyta Magyarországot. A Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás eredményeként Mindszenty Bécsbe utazott, ahol később bekövetkezett haláláig élt. És most ugorjunk egy kicsit még távolabbra, egészen 1928-ig. Pontosan 98 évvel ezelőtt Alexander Fleming ezen a napon ismerte fel egy különleges peniszgomba baktériumokra gyakorolt hatását. Ez vezetett a penicillin felfedezéséhez, amely alapjaiban változtatta meg a bakteriális fertőzések kezelését, és az orvostudomány egyik legfontosabb felfedezésévé vált. De természetesen a zene sem maradhat ki ebből a szeptember 28-ai időutazásunkból. Pontosan 88 évvel ezelőtt, 1938-ban megszületett Benny King, eredeti nevén Benjamin Earl Nelson, az amerikai soul és rhythm and blues zene egyik emblematikus alakja. Szóló karrierje során pedig számos nagy slágerrel örvendeztette meg a közönséget, például ugye a legismertebb a Stand By Me, amely több évtized után is örökzöld maradt, számtalan előadó feldolgozta, és több generáció számára vált meghatározó dal. Most pedig ezt a dalt küldjük önöknek, itt a 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. Még egyszer az elérhetőség 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Még egyszer az elérhetőség 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

6 óra 34 perckor pedig következzen néhány közérdekű információ erre a napra. A véradásra hívjuk fel először a figyelmet. A Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezete a két helyszínen is véradási akciót szervez. Tótfaluban a Kultúrotthonban pedig 7 óra 45 perctől 8 óra 45 percig várják a víradókat. Oromon 9 óra 30 perctől 10 óra 30 percig lesz víradási akció az Arany János Általános Iskolában. Aki teheti, egy óra ráfordítással, vagyis pár perc ráfordítással, inkább úgy mondanám, akár három ember életéhez is hozzájárulhat. Érdemes tehát segíteni, hiszen a vér semmi mással nem pótolható. És akkor most pedig nézzük meg a Szabadkai Egészségház hétfői rendelési idejét is. Tavankúton ma 7 és 14 óra között, Újzsedniken szintén 7 és 14 óra között, Nagyfényen pedig délután 13 és 20 óra között várják a pácienseket. A hetes számú rendelőben, valamint Kisbajmokon ma 7 és 20 óra között dolgoznak. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. Hajdújáráson ma reggel 7 és 10 óra között van rendelés, Királyhalmon pedig 10 óra 30 perctől 14 óráig. Ludason ma nincs rendelés, a helyi egészségház hétfőn zárva tart. A rendelők aktuális munkaidejéről érdemes előzetesen is tájékozódni, különösen akkor, ha valamelyik külterületi rendelőbe készülnek.

És akkor nézzük a mai hétfői tervezett áramszüneteket is. Karbantartási munkálatok miatt több településen és több utcában is számítani kell időszakos szolgáltatás kimaradásra. Kezdjük Topolyával. Topolyán 11 és 13 óra között szünetel az áramszolgáltatás az Ipari utcában és az attól délre eső területen az André István utcában és környékén, valamint a Május 1-e utca egy részén és a Piac területén. Bácskosút falván 14 és 18 óra között a Bálint Károly utcában, illetve a Bajsai úton és környékén lesz áramszünet. Szabadkán több időpontban is lesznek munkálatok. Reggel 8 óra 50 perctől 9 óra 20 percig a Matija Gubec, az Oton Zsupán csíty, a Jó Lajos, valamint a Mirko Bogovics utcát érinti a kimaradás. 9 óra 15 perctől egészen 4:45-ig többek között a Steván Tikvicki, az Iván Kvále, a Petár Petrekánovics, az Alba Franciskovics és a Dáncsó Bertus utca, valamint több környező utca egyes részei maradnak áram nélkül. A Titomarsal sugárút 23-as számánál 9 óra 50 perctől 11 óra 50 percig, a Masaryk utcában, az Iván Milánkovics utcában, illetve környékükön 11 és 12 óra között, a Határőr utcában és környékén pedig 13 és 14 óra között várható kimaradás. Kelebián 9 és 10 óra között több utcában, valamint a Mélykúti úton és környékén szünetel az áramszolgáltatás. Ilona falun is lehet számítani 9 és 12 óra között a Szimos Solája és a Szlávko Rodics utca érinti a munkálatokat. Alsó Tavankúton pedig 13 és 14 óra között a Bácska utcában és környékén lesz áramszünet. Érdemes tehát előre készülni, különösen akkor, ha a felsorolt területeken laknak vagy dolgoznak. A mai áramszünetek teljes részletes listáját egyébként megtalálják a Pannonár TV honlapján is, ahol utcáról utcára és időpont szerint is tájékozódhatnak. Mi pedig természetesen folytatjuk a napindítót itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

És még egy közérdekű információ, ezúttal azoknak, akik Dusanovóban szeretnének megszabadulni a nagyobb méretű otthon felgyülemlett hulladéktól. Ma szeptember 28-án hétfőn a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Dusanovó helyi közösség területén helyez ki 5 köbméteres nagyméretű hulladékgyűjtő konténereket. A konténereket 3 helyszínen találják meg, a Petár Drápsin és a Szvetozár Márkovics utca sarkán, a Kettesúj és az Ivo Lolaribár utca találkozásánál, valamint a Partizán utca 46-os szám előtt a sarkon. Az őszi nagytakarítás során a lakosok a szilárd és nagyméretű hulladékot helyezhetik el ezekben a konténerekben. Aki tehát éppen lomtalanít, pakol vagy nagytakarítanak, érdemes kihasználnia ezt a lehetőséget. A konténereket reggel 8 óráig helyezik ki, az elszállítás pedig az akció menetrendje szerint történik. Az őszi nagytakarítás szeptember 24-től egészen december 11-ig tart, így a következő hetekben más helyi közösségekben is számíthatunk hasonló akcióra. A pontos idő 6 óra 48 perc, nekünk ennyi fért napindító című műsorunk első órájába, most zenékkel érkezünk, utána pedig pontban 7-kor rövid hírekkel folytatjuk a műsort, majd pedig áttérünk a napindító következő órájára. Maradjanak velünk, itt a 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hét óra a pontos idő, hírekkel folytatjuk műsorunkat.
4: Választások 2026.
3: Lemondott Alekszandár Vučić. A politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Az elnöki hivatal előtt összegyűlt polgárokhoz szólt. Beszédében megköszönte, hogy a nép kétszer bizalmat szavazott neki. Nehéz időszak volt, a járvány és háború sújtott a világban, Szerbiának sikerült megőriznie a békét és a stabilitást, mondta Vučić. Visszatekintésében kiemelte, 2012-ben a munkanélküliségi ráta 25,9% volt, a fiatalok körében pedig 54%. Hozzátette, azóta sokat változott Szerbia, ma alacsony eladósodtságú ország. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia államadósága jelenleg a bruttó hazai termék 43%-át teszi ki, közben az Európai Uniós átlag 84-85%. Azt mondta, különösen büszke arra, hogy több mint 300 külföldi és hazai gyár, illetve üzem nyílt az országban. A 70 év felettieké volt a délután Kispiacon, ahol a szépkorúak találkozóját tartották az Ékszernők Egyesületének szervezésében. Az eseményen a falu legidősebb polgárait, valamint a legidősebb kispiaci házaspárt is külön köszöntötték. Az eseményen elhangzott, a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére a CMH működtetésében létrejött falugondnoki hálózat 22 falugondnoka 57 településen, mintegy 780 idős ember mindennapjait segíti. Az orvoshoz való eljutásban, a bevásárlásban vagy az ügyintézésben nyújtott segítség sok esetben ahhoz járul hozzá, hogy az idősek továbbra is önállóan saját otthonukban élhessenek. A találkozón részt vett dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere, Szarabka Ede, a Kispiaci Helyi Közösség tanácselnöke, valamint Tóbiás József, parlamenti képviselőjelölt is. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszandár Vučić választási lista vezetőjét és az Egyetemista lista az Egyetemisták győznek lista első jelöltjét a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszandár Vučić és Ilija Sridanović olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Két időpontot ajánlottak fel a vitára, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön este 9 órakor. Alekszandár Vučić elfogadta a szerb köztelevízió felkérését. Az egyetemisták a tévévita kapcsán további információkat kérnek annak témáiról és formátumáról, ezt követően döntenek majd a részvételről.
4: Választások 2026.
3: Útjára bocsátották a 33. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat, melynek célja a vajdasági magyar kulturális értékek bemutatása, átadása és a közösségi összetartozás erősítése. A Palicsi Vigadóban megtartott nyitó műsorban a kiemelkedő népzenei teljesítményért járó Bodor Anikó díjat idén Rontó Márta énekkarvezető, a Durindó Fesztivál népzenei képviselője kapta. A műsor további részében Rákóczi évfordulóhoz kapcsolódóan történeti és irodalmi összeállítások hangoztak el vajdasági művészek és diákok közreműködésével. Az ünnepi játékok nem korlátozódnak csak Palicsra. A nyitó hétvégét követően a rendezvénysorozat hónapokon át vándorol Vajdaság szerte. Az estén kihirdették a Durindó és Gyöngyösbokrét a következő állomását, amit jövőre Magyar Szent Mihályon tartanak meg. Papszentelést tartottak a szabadkai Avilai Szentterész Székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltárszolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyházmegye szolgálatában kezdi meg papi hivatását. Az ünnepi szentmisén a hívek közössége együtt imádkozott az újonnan felszentelt papokért és szolgálatukért. Végül pedig az időjárásról, Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, ma már a fátyol felhők is elfogynak felettünk, zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Az északkeleti szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 25 fok körül alakul a csúcsérték.
0: hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Napindító.
2: A pontos idő 7 óra 9 perc, ez itt a Napindító, a mikrofonnál pedig Rafek Violetta. Nézzük meg, hogy mi vár ránk ebben az órában. Ellátogatunk majd a Majsai hídhoz, ahol javában zajlanak a munkálatok, és hamarosan új körforgalom könnyítheti majd a közlekedést. Szó lesz az engedély nélkül épített ingatlanok bejegyzésének meghosszabbított határidejéről. Megtudhatják, milyen esetekben fogadják el a késve benyújtott kérelmeket, és mire érdemes figyelniük az érintetteknek. És a Palicsi Connect & Grow üzleti konferencia sem maradt ki, Geszti Péter előadásából is húzunk egy rövid részletet a pozitív gondolkodás erejéről. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk a részletekkel.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.
2: Október 24-ig hosszabbították meg az engedély nélkül épített ingatlanok bejegyzésének határidejét Szerbiában. A kötelezettség azokra az épületekre vonatkozik, amelyeket a vonatkozó törvény engedély nélkül megépített családi házként, vagy az utólag felépített emeleti részként, garázsként, vagy üzlethelységként tart számon. Az illetékesek csak akkor hagyják jóvá a meghosszabbított határidőben elektronikus úton érkező kérelmeket, ha indokolt a késés, betegség vagy külföldi tartózkodás, esetleg rendezetlen tulajdonosi kérdések esetén. A részletekről Buczkó György ügyvédet Szabó Hangya Terész kérdezte.
3: Számtalanszor változott a törvény, most éppen melyik az, amelyiket alkalmazzák a legalizációs folyamatban?
4: Ez a legújabb törvény, ez tavaly év végén hozta meg a parlament, és nagyon rövid határidőket szabott. Ha jól emlékszem, mindössze néhány hónapot hagyott arra, hogy az emberek egyáltalán megismerjék, hogy mi a törvény tartalma, és aztán eljárjanak annak értelmében. Pár hónap is az utolsó határidő, tehát az év végétől februárig, tehát azt hiszem 3 hónapig lehetett átadni a kérelmeket a nem engedéllyel épült, illetve nem bejegyzett épületeknek a nyilvántartásba vétele. Így valahogy hívják a törvényt, és ez is a célja, mert hát országos szinten óriási számról beszélünk. Úgy tudom, több mint 2 millió kérelmet adtak át az a 3 hónap alatt. Ugye nagyon fontos dolog, hogy az emberek azért adták ilyen tömegesen, mert az a hír járta, hogy ez mindössze majd 100 euróba kerül, de olyan rövid volt az egész határidő mindenre, hogy itt nem volt idő ezt ellenőrizni, utána járni, nem volt forrás, hogy a részleteket az ember megismerje. Csináltak egy internetes oldalt, egyébként nem is rossz az az oldal, tehát elég alapos munka, de mégsem lehet pár hónap alatt ilyen évtizedes mulasztásokat pótolni, és főleg nem lehet részletekben magyarázatot adni. Sokan beadták elektronikusan is, akik nem tudták kezelni ezeket a számítógépeket, azoknak a postán volt alkalmuk a kérelmeket beadni a postai alkalmazottak segítségével és hasonló módon, és most lassan kezdik földolgozni ezeket.
3: De adtak egy újabb határidőt?
4: Hát adtak egy ilyen póthatáridőt, ami október végén telik most le. Ha valaki indokolja, hogy miért nem adta be a megfelelő 3 hónap alatt, akkor még ezt megteheti. Hogy mi lesz ez az októberi határidő után, ugye 2 dolog, hogy lezárják végérvényesen, vagy esetleg ismét meghosszabbítják, mind az előző törvényeket, a számtalanszor meghosszabbították a határidőket, ezt most itt még senki nem tudja.
3: A polgárok számára mit jelent? Le tudják-e ellenőrizni, hogy egyáltalán milyen státusza van a lakóépületének? Mert ugye ez a sokféle törvényváltozás adott arra a lehetőséget, hogy egy részét elvégezzék még a régi törvény szerint.
4: Van egy relatív egyszerű módja, ugye betekint az ingatlan nyilvántartási adatokba, az bárki megteheti, és ott meglátja, hogy hát az épületén mit ír, hogy egy legális épület, vagy ha nem, akkor úgy írja, hogy építési engedély nélkül bejegyzett épület. Van ilyen is, meg van, ami abszolút nem bejegyzett. Tehát van különféle, és akkor még nem jutottunk oda, hogyha valakinek van bejegyzett épülete, akár engedélye, akár engedély nélkül, de mondjuk még hozzáépített. Tehát amennyiben a méretek, a dimenziók nem felelnek meg, vagy ráépített egy emeletet, és így tovább. Tehát ebben a Svojnasvom nevű internetes oldalon, ha belép és megteszi ezeket a lépéseket, személyigazolvány, kód, egyebek, akkor megjelenik egy ilyen térkép, felülnézet, és ott az, amelyik legális épület, az normális színe van, hogy úgy mondjam, és amelyik nem, az pedig ilyen élénk színnel, azt hiszem sárga színnel jelzi, hogy ez a rész nem legális, vagy akár az egész, hogy nem legális, ő szerintük. És akkor hát ilyen megjelölést lát az ember, akkor ott ajánlatos még ebbe a póthatáridőn belül cselekedni és beadni. Olyan hír járta, hogy amennyiben ezt nem teszik meg az emberek, és a határidők letelnek, és mondjuk nem adnak hosszabbítást, akkor a szerb köztársaság bejegyzi magát az ilyen épületekre, mint tulajdonos. Na most ilyen még nem történt, de hát ez a úgymond fenyegetettség fennáll, talán, és hogyha ez bekövetkezik, hát abból senkinek érjen, hogy aztán a saját tulajdonát az állammal való pereskedésbe kénytelen majd bizonyítani, hát ezt nem ajánlom senkinek. Tehát ajánlatos volna talán most ezt mindenkinek beadni, aki erről még tud, és aki ennek még utána néz, és aztán a költségeket nem tudni. Pár ügyet hallok, meg látok, amelyiket munkába vettek, és itt teljesen széles a skála. Volt olyan ügy, hogy bejegyezték a tulajdont, de egy árva dokumentumot nem küldtek a kérelmezőnek, és úgy vette észre, hogy bejegyezték az addig engedély nélkül épületet, és most már olyan a nyilvántartási adat, hogy most már ez egy rendezett épület, hogy az interneten megnézte és meglepődött, hogy hoppá, eltűnt az, hogy építési engedély nélkül. Senki nem küldött neki egy árva szót se, és a teher oldalon megjelent, hogy addig nem idegeníthető el, amíg nem rendezi az illetéket. De hogy kinek, mikor, mennyit, egy szó eddig még erő nem esik. Láttam ilyen esetet, láttam olyat, hogy jön az értesítés SMS formában a telefonon arra az ügyszámra, amelyikre vonatkozik, és akkor ott jön az értesítés, hogy mennyi illetéket kell befizetni erre a bejegyzésre. Hát konkrét esetet, amit láttam, az 500 eurónyi dinár volt, és akkor, amikor utána érdeklődik az ember, akkor azt hallja, hogy hát az ilyen külterületi, ilyen-olyan épületek, azok majd 100 euró talán, ahogy hát ígérték, és aztán a lokációtól függően 500, akár 1000 euró is lehet egy-egy ügy. De hogy pontosan milyen számtan szerint dolgoznak, mi az alapja, én nem tudom, én nem láttam erre vonatkozó semmiféle kézzelfogható, értelmezhető nyilvántartást, amivel találkozunk, ezek a bizonyos SMS-ek, és akkor egy befizető, hogy ennyit kell befizetni. Tehát itt teljes a bizonytalanság, senki nem tud semmit, de a határidőt azt tudjuk, ahogy már mondtam, hogy hát ez azért talán nem kéne félváró venni ezt a határidőt.
3: Azt honnan lehet tudni, hogy pontosan melyik esetben milyen dokumentáció hiányzik, amit be kell adni? Kitől lehet segítséget kérni, vagy ezen a bizonyos honlapon éppen minden föl van sorolva?
4: Nincs. Itt lényegében az emberek tömegesen adták be mindenféle, egy árva dokumentáció nélkül. De olyan is van. Mert ugye a programban már látható az ingatlan nyilvántartásból az adat, hogyha valakinek a nevén van, még ha nem legális is, vagy legalább a telek a nevén van, és arra vonatkozóan ő beadta ezt a kérelmet. De persze van egy lehetőség ezen az oldalon, hogyha valakinek mondjuk akár van építési engedélye, de nem csinálta meg a műszaki átvételt, és azért nem került bejegyzésre, vagy akár adásvételi szerződést is be lehet másolni a kérelem mellé, és csatolni a kérelemhez. Van egy olyan lehetőség is, hogy amikor elektronikus formában teszi a bejelentést valaki, hogy van a megjegyzés rovat, és akkor hát sokszor azt tettük, hogy a megjegyzés rovatba beírtuk, hogy hát itt erről van szó, meg arról van szó. De hát ezek, hogy mondjam, ezek annyira felszínes, annyira kevés adat ez, amit valaki így becsatol, ahhoz képest, hogy régen hogy nézett ki műszaki rajzok, tervrajzok, és minden egyéb, ami egy épület építéséhez, vagy utólagos, úgymond legalizációjához szükséges volt, meg az értelem szerint szükséges is lenne, ezt nem is tudok erre mit mond, nem tudok mit hozzáfűzni. De a végeredmény, ha az lesz, hogy mondjuk relatív, megfizethető áron bejegyzik az évtizedek óta nem bejegyzett épületeket, hát akkor a végkimenetel mégiscsak pozitív, mert a tulajdonos akkor nyugodtabban alszik, és hát nem a gyerekeinek hagyja esetlegesen itt problémát a nyakába, hogy majd akkor ők intézkedjenek az ő által elmulasztott törvényesítés vagy bejegyzés terén. Az meg egy másik kérdés, hogy ezzel, hogy beterelik az embereket, hogy úgy mondjam, az adófizeték körébe, mert akinek ugye legált törvényesítés vagy bejegyzés terén, az meg egy másik kérdés, hogy ezzel

0: Hova fordulhat? Ügyvédet kell fogadni, ombudsmanhoz kell fordulni, kataszter dolgozik-e, ott lehet-e esetleg ellenőrzést kérni, vagy a közjegyzőknél?
1: Azt tanácsolom, hogy ha valaki nem ért a számítógéphez is, ezt a bejelentést nem tudja megtenni, forduljon olyanhoz, aki ért. Tehát nem kell ehhez akár jogászi vagy ügyvédi képesítés sem, ahhoz, hogy átadja a kérelmet. Ez nagyon leegyszerűsített folyamat, de érteni kell a számítógép kezeléséhez. Mindenképpen olyan valakihez kell fordulni, aki ehhez ért. Persze nem hátrány, ha szakember, úgy értem, jogász az illető, mert ugye itt sok lehetőség van, hogy a bejelentést hogy teszed meg, és hogy ilyen formában vagy olyan formában, hát ehhez nem árt, hogyha ért is az az ember, aki ezt vállalja. Tehát semmiképpen az miatt, mert nem ért hozzá, én nem tanácsolom, hogy valaki akkor tétlen maradjon, mert lehet, hogy ennek magas ára lesz.
0: Ez azt jelenti, hogy a határidő lejárta után, ha nem hosszabbítják meg, akkor szankciók jöhetnek? Vannak-e ilyen föltételezések?
1: Az, ahogy már mondtam, hogy azt lebegtették, hogy akkor esetleg az állam bejegyzi magát a szerb köztársaságot, mint tulajdonost. Hát ettől nagyobb büntetés szerintem nem kell. Én már egy pár esetet láttam, amikor az állampolgár, mint a Don Quixote a szélmalom ellen, amikor az állam ellen pereskedik, hát nem sokszor van ennek pozitív kimenetele. Tehát ezt nem ajánlom senkinek.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: Zajlik a munka a Majsai hídnál Szabadkán. Jelenleg az út alapozása, a tereprendezés és a vízelvezető kiépítése történik. A teljes szélességében lezárt útszakasz miatt az autósoknak kerülniük kell. A kivitelezés a tervek szerint október végére elkészül, így novembertől már új körforgalom szolgálhatja a közlekedést a Majsai híd lábánál. Mecserik Anita beszámolója következik.
1: Porfelhő, munkagépek zaja és közlekedési nehézségek uralják a helyzetet a Majsai híd környékén. Egy beruházás kivitelezése sokszor nem kényelmes a lakosok számára. A végeredmény azonban megkönnyítheti a közlekedést, ez pedig hosszú távon ellensúlyozhatja a jelenlegi kellemetlenségeket is. Marinko Knapik. A helyzet olyan, hogy el vagyunk vágva a várostól, nem lehet átjutni. Körülbelül 10 kilométert kell kerülni, vagy valahogy át lehet jutni rajta, nem is tudom hogyan. Gyalogosan vagy kerékpárral? Akárhogy, kerékpárral és gyalogosan is nehéz átjutni, amikor délutánra, este felé befejezik a munkát, és már nincs ott senki, akkor még át lehet jutni. De amikor így reggel vagy napközben van, az katasztrófa, hát nem tudom. Ön használja a kerülő utat? Merre tud menni? Attól függ, hová megyek. Ha meg tudom oldani úgy, hogy erre ne menjek, akkor rendben van. Meg tudom kerülni, ez nem jelent problémát. Ha viszont a városba megyek, akkor erre kell mennem. Általánosan elég nagy probléma. Augusztus óta teljes szélességében lezárták a szabadkai Majsai hidat és a környező utcákat. A Jován Mikity utca és a Majsai út is Zsák utca munkálatok miatt. Ennek ellenére még mindig sok autós próbálkozik. Itt csak a híd lábánál szembesülnek azzal, hogy vissza kell fordulniuk. Josip Franciskovics. Jelenleg itt egyáltalán nincs forgalom, nem lehet átjutni. Én az Akác utcában lakom, de most ott nagy a forgalom. A Csordai úton és környékén is nagy a terhelés. Ott van az autópálya is. Itt viszont nem tudunk áthaladni, legfeljebb gyalogosan. Akkor is csak nehezen. Persze, de jó, hogy épül, úgyhogy rendben van, csak készüljön el. Azoknak, akik itt a közelben laknak, ez biztosan nagy problémát jelent.
2: A vilúdik, hogy túl zsíve blízsenyi, már szigorúan problém velik.
1: Június végén kezdődtek meg az előkészítő munkálatok a Majsai hídlábánál, majd július végén a körforgalom építése is elindult. Augusztus 24-től a beruházás második ütemében teljes szélességében lezárták a hidat és több környező útszakaszt. A beruházás részeként egy 45 méter átmérőjű 6,5 méter széles körforgalom épül, amelyhez új bekötő út és a közlekedést kiszolgáló infrastruktúra is kapcsolódik. Ercsi Hargita, a Szabadkai Városi Tanács beruházásokkal megbízott tagja.
3: Ez a városrész most egy hatalmas átalakuláson megy keresztül. Maga a körforgalom az már, hogyha fölülről tekintenénk meg, ugye akkor már kirajzolódik a pontos nyomvonala az utaknak. A hátunk mögött a kivitelező az most éppen tömöríti az utat, de igazából a szegélyköveknek a lehelyezése van folyamatban. Ezen kívül a vízelvezetőknek az elhelyezését csinálják most. Későbbiekben majd a kövek még egy rétegkő fog rá kerülni, és végül pedig az aszfalt réteg. Most itt tömörítést végeznek. A kivitelező az tartja a határidőket, tehát az azt jelenti, hogy valamikor október végén fejeződik be maga a kiépítés a Majsai úti körforgalomnak, mivel hogy júliusba kezdődött, és 90 napos határidőt határoztak meg.
1: Mit tapasztaltok, hogyan viszonyulnak az emberek, a polgárok, hogyan oldották meg a közlekedést, mennyire vannak tudatában abban azzal, hogy zajlanak itt a munkálatok, hol lehet kerülni?
3: Biztos, hogy nehéz az itt élő polgároknak, mert itt most, ahogy mondtam az elejében is, egy nagy átalakulásban van ez a városrész. Nem csak maga ez a beruházás zajlik, hanem az előző időszakban nagy beruházások is zajlottak, ez miatt több környékbeli út is átalakulás alatt van, de úgy gondolom, hogy úgy, mint egy nagy meszelés után, itt is utána nagy örömmel fogjuk használni ezt az utat, és mindannyian meg leszünk elégedve vele.
1: Tehát, ha minden igaz, novemberben egy vadonatúj körforgalmon tudunk itt közlekedni Szabadka szívében. hogyan fog ez kinézni? Mit ad ez hozzá Szabadkához és a közlekedéshez?
3: A közlekedés biztonság szempontjából nagyon nagy előrelépés lesz, mert ugye mindannyian jártunk ezen a részen, és tudjuk, hogy nagyon nehézkes volt elsősorban a fel és a lehajtás magára a Majsai úti hídra, és veszélyes is volt. A körforgalomnak köszönhetően a közlekedés biztonsága sokkal jobb lesz, magasabb szintű lesz, és úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a hasznára fog válni.
1: A közlekedés elősegítése érdekében több alternatív útvonalat is kijelöltek a környéken. Ezeket az obilázák, azaz kerülő utakat jelzőtáblákkal látták el, így az autósok ezek valamelyikén juthatnak el úti céljukhoz. A MAG 7-es felől érkezők az 51-es hadosztály utcánál balra, a Partizán bázis utca, vagy jobbra, a Koszovó utca aluljáró felé kerülhetnek. A Kertváros felé közlekedők a Kőrösi utcán keresztül juthatnak vissza a Jován Mikity utcára. A vasutas település felől érkezőknek a Bér Imre, a Timoki, majd a Milutin Uszkokovics utcán keresztül kell kerülniük. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek.

0: Inspiráló előadásokkal, aktuális vállalkozói témákkal és közösségi programokkal ért véget pénteken a Connect & Grow üzleti konferencia Palicson. A konferencia második napján olyan neves előadók is színpadra álltak, mint Geszti Péter, akit a legtöbben rapperként, dalszövegíróként vagy a repülők és a jazz meg az egykori frontembereként ismernek, pedig pályafutása messze túlmutat a zenén. Az elmúlt több mint három évtizedben reklámszakemberként, kreatív igazgatóként, marketing stratégaként, producerként és kommunikációs tanácsadóként is maradandót alkotott. Szükség van rád, a pozitív gondolkodás ereje, ez volt az előadása címe. Geszti Péterrel Baloksára beszélgetett.
1: Nagyon sok mindent felölelt ez az előadás. Mi volt a célja neki, mi az, amit szeretne, hogy elvigyenek magukkal a vajdasági közönség, a vajdasági magyar vállalkozók?
2: Hát leginkább azt, hogy inspiráció nélkül nem érdemes sem üzletelni, sem létezni. És az üzlet ugyan leginkább a profit maximalizálásra törekszik, viszont közben az ember annyi energiát rak benne, és annyi időt tölt el munkával, ami az élete nagy részét egyébként elviszi. És én szerintem nem csak az az értelme egy üzletnek, hogy sok pénzt keressünk belőle, és hogy az egzisztenciánkat kibővítsük ezáltal, hanem az, hogy értelme legyen, és főleg a magunk számára egy hasznos időtöltés legyen a Földön, aminek a hasznosságát nem csak az anyagiak szabják meg, hanem az, hogy mennyire tudjuk kiteljesíteni magunkat, mennyire tudunk másoknak adni valamit, akár az üzlet által megtermelt javakból vagy tudásból. Egyrészt erről beszéltem, másrészt arról, hogy miért tartom nagyon fontosnak minden üzleti tevékenységben az innovációt, ami nem pusztán egy címke, amit ráragasztunk valamire, amelyiként régi marad, hanem hogy az én életemben alapvetően ez határozza meg a hozzáállásomat az időtöltéshez és a munkához, hogy mindig azt keresem a dolgokban, hogy mitől lehet ehhez szabadulni benne, mitől lehet inspiráltan dolgozni, ha már ennyi időt fordítok rá, mitől tudom azt érezni, hogy meghaladtam önmagamat, mitől tudom azt érezni, hogy nem ugyanazt csinálom, mint amit 20 évvel ezelőtt, mert én egyébként olyan típusú ember vagyok, aki hát hamar megunja a korábban létrehozott dolgokat, persze ez nem minden üzletnél jó egyébként. Illetve arról beszéltem, hogy milyen érdemes, vagy mennyire érdemes még akár gyakorlott emberként, vállalkozóként is újra és újra megnézni azt, hogy mi is az igazi önképünk, kik vagyunk mi igazából. Mert ha ezt megértjük, akkor úgy tudunk jobban bizniszelni, úgy tudunk magunk köré tehetséges embereket gyűjteni, akiknek az energiát felhasználva még jobb eredményeket lehet elérni, illetve még egyszer mondom, szórakoztató tud maradni az életünk, aminélkül szerintem hát nem igazán érdemes még bizniszt sem csinálni.
1: Ja, szükség van rád, a pozitív gondolkodás ereje, ez volt a címének az előadása. Mióta gondolkodik maga pozitívan? Egész életében ilyen pozitív személyiség volt, vagy volt egy bekattanás, amikor eldöntötte, hogy na most akkor inkább pozitívan gondolkodok, és pozitívan élem a hátralevő életemet?
2: Genetikailag szerencsés indulásom volt, mert a szüleim nagyon jóságos szülők voltak. Engem nagyon szerettek, és ezért én alapvetően olyan gyermekkori emlékekből táplálkozom, abból épült föl az én mentális rendszerem, hogy a világgal szeretek jóba lenni, mert a világ is szerethet engem. Nagyon kevés trauma ért engem gyerekkoromban, és ezért ez a fajta pozitivitás felé való nyitottság, ez amúgy is megvolt bennem. Fiatalabb éveimben nagyon hamar sikeresek lettek az első dolgok, amikkel foglalkozni kezdtem, tehát adott egy nagy lendületet az egész életemre nézve, és volt olyan időszak, amikor bizony nehéz korszak jött, mint hogy mindenkinek az életében van ilyen. Nem csak a személyes veszteségekről beszélek ilyenkor, hogy elveszítesz rokonokat, szülőket, egyebeket, hanem arról például, hogy mondjuk a közéleti változások olyan új helyzetbe raknak bele, amiben sem a biznisz, sem pedig az értelmiségiként való lét nem esik jól. Volt pár év ilyen az életemben, és utána ezekből nagyon tudatosan önmagamat kondicionálva kiszedtem. Ha úgy tetszik, egy kicsit a saját hajamnál fogva kirángattam magamat egy lelki gödörből, és ez nagyon sok tudatosság, és nagyon sok elkötelezettség kellett. De fontos volt számomra az, hogy visszanyerjem a jókedvemet, az alkotó erőmet, ahogy szoktam mondani, a létvágyat, vagyis az éhséget az életre, és hogy visszanyerjem azt, hogy pozitívan tudjak gondolkodni, mert tudtam azt, hogyha hagyom magamat a depiben sokáig tapicskolni, akkor az a maradék tehetségem és energiám is elvész, ami még megvan. És ezért azt tudom mondani, hogy ez most már jó régóta megint így van, és hogy minél inkább bizonyos bizniszektől meg is tudtam szabadulni, akár kényszer, akár tudatos döntés hatására, annál inkább azt érzem, hogy egyre jobban kiteljesedik az életem, és hogy hogy a szabadságom és az alkotó erőm az egyre csak növekszik ilyen értelemben.
1: Lehet ön szerint a pozitív gondolkodást tanulni, vagy ez inkább ilyen velünk született?
2: Szerintem a pozitív gondolkodás nem velünk született dolog, bár igazából nagyon kevés igazán gonosz gyereket tudsz mutatni. Tehát azért gyerekkorában szinte mindenki angyal tulajdonképpen, és nyilván a környezete, a család, és aztán később az iskola során a barátok, vagy éppenséggel a tanárok, és a munkahely az, ami vagy hülye, vagy pedig értelmes felnőttet csinál belőlünk, vagy egy roncsot csinál belőlünk, vagy pedig egy normális impact, vagy kompakt személyiséget. És azt gondolom, hogy a pozitív gondolkodás az nagyon-nagyon is tanulható. Nagyon is tanulható, azt ugye semmi másból nem áll, mint hogy elfogadom azt, hogy vannak dolgok a világban, amikre nincs ráhatásom, de vannak dolgok, amikre igenis van. És ez a hozzáállás az egyetlen dolog, amit tudok magamban változtatni, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, amit a világ tőlem elvár, vagy amit velem akar művelni. Ha ez negatívan állok hozzá, akkor áldozata leszek, mindig csak ide-oda rakosgat majd a sors minket. Ha viszont pozitív vagyok, és vannak terveim, amik szerint magamat látom a következő években valahol, akkor abból már lehet valami, de csak akkor, ha a terveimet meg is valósítom. Tehát a pozitív gondolkodás önmagában fontos, de ennél fontosabb, hogy egy cselekvés kövesse. Egy nagyon egyszerű és pontatlan hasonlatot hadd mondjak. A fogyókúra az elvben könnyű, de gyakorlatilag nehéz. Tehát ha tudjuk, hogy le akarunk fogyni, és kitűzzük azt, hogy hétfőtől fogyókúrázunk, de egyszer csak azt veszük észre, hogy már szerda van, és mi mindig nem fogyókúráztunk, akkor egy tudatos emberi tevékenységet akarunk végrehajtani, de közben mégsem csináljuk. Tehát nem elég kitalálni, hogy most pozitívan gondolkodom, vagy le akarok fogyni, akkor bizony fogyókúrázni kell, és el kell kezdeni a hétköznapokban a cselekvéseimet, a döntéseimet is, ez szerint a gondolkodás szerint végezni. Akár fogyókúráról van szó, akár arról, hogy pozitívan fog gondolkodni és cselekedni.
1: Most ugye előadóként volt jelen Palicson, lehet-e számítani esetleg egy koncertre itt Vajdaságban?
2: Én boldogan koncertezem itt a Vajdaságban bárhol. Egyszer valamikor, 10 évvel ezelőtt talán valamikor jártunk itt, már nem tudom hol, nem messze a határtól. Éjszaka volt, akkor is hoztak, vittek, és nagyon sötét volt, nem emlékszem rá pontosan. De egyszer játszottunk itt még a Gringo Starr nevű zenekarommal, de boldogan jövünk bármikor, úgyhogy hívjatok, és itt leszünk.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: És már is érkeznek a rövid hírek. Útjára bocsátották a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat, melynek célja a vajdasági magyar kulturális értékek bemutatása, átadása és a közösségi összetartozás erősítése. A palicsi Vigadóban megtartott nyitóműsorban a kiemelkedő népzenei teljesítményéért járó Bodor Anikó díjat idén Rontó Márta énekkarvezető, a Durindó Fesztivál népzenei képviselője kapta. A műsor további részében Rákóczi évfordulóhoz kapcsolódóan történeti és irodalmi összeállítások hangoztak el vajdasági művészek és diákok közreműködésével. Az ünnepi játékok nem korlátozódnak Palicsra. A nyitó hétvégét követően a rendezvénysorozat hónapokon átvándorol vajdaság szerte. Az estén kihirdették a Durindó és a Gyöngyösbokrét a következő állomását, amit jövőre Magyar Szent Mihályon tartanak meg.
8: Választások 2026.
7: Lemondott Alekszandr Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Az elnöki hivatal előtt összegyűlt polgárokhoz szólt, beszédében megköszönte, hogy a nép kétszer bizalmat szavazott neki. Nehéz időszak volt, a járvány is háború sújtott a világban, Szerbiának sikerült megőriznie a békét és a stabilitást, mondta Vučić. Október 22-én, három nappal az előrehozott parlamenti választások előtt tartja nagyszabású kampányzáró rendezvényét Belgrádban az egyetemisták választási listája. A választások kiírása óta az egyetemisták több kampányrendezvényt és kerékpáros felvonulást szerveztek, egyebek mellett Újvidéken és Kragujevácon. A hallgatók bírálták a szerb haladó párt kampányát is. Állításuk szerint a kormánypárt rendezvényeinek elhalasztása a támogatottság csökkenését jelzi. Hangsúlyozták, hogy saját kampányukban a választókkal folytatott közvetlen párbeszédre helyezik a hangsúlyt.
8: Választások 2026.
7: Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdasági és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. Nenad Ivanisevic, tartományi gazdasági és turisztikai titkár kiemelte, a növekvő forgalom azt mutatja, hogy Vajdaság egyre több hazai és külföldi vendéget vonz. Hangsúlyozta azt is, hogy a turizmusban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális technológiák és a mesterséges intelligencia. Sporthíreink. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll a csoportja utolsó helyén. A szerb válogatott legközelebb csütörtökön, október 1-én Németország vendégeként lép pályára Münchenben. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, ma már a fátyol felhők is elfogynak felettünk, zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Az északkeleti szél gyenge, mérsékelt lesz, délután 25 fok körül alakul a csúcsérték.
4: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
4: 8 óra 7 perc van, és már is indul a következő óránk, ahol a filmeké a főszerep. November 21-én Szegeden Ofrim Film Fesztivál. A nevezés még nyitva van, így a vajdasági alkotóknak is érdemes figyelniük a lehetőségekre. A részletekről hamarosan Cséfalvai Marcell szervezővel beszélgetünk. Emellett természetesen hozzuk a friss árfolyam információkat, és megnézzük azt is, miről írnak ma a lapok. Tartsanak velünk, rövidesen folytatjuk a műsort.

0: folytatjuk a napindítót, amiben most Szegedre kapcsolunk telefonon, ugyanis a rövid filmek, a fiatal és független alkotók, valamint a filmek mögött álló történetek kerülnek a középpontba november 21-én a dél-magyarországi városban. Az Ofrém Filmfesztiválról van szó, amire még várják a nevezéseket. A részletekről Cséfalvai Marcell szervezővel beszélgetek, akit itt köszönhetek a műsorban. Szervusz!
1: Szia, szia!
0: A fesztivál kiemelten a fiatal, független és pályakezdő alkotóknak szeretne teret adni. Miért tartjátok ezt fontosnak, hogy éppen ez a közösség legyen megszólítva?
1: Igen, hát igazából mi is pályakezdők vagyunk így a szervezőtársaimmal, és igazából szinte magunknak is szervezhettük volna ezt az egész eseményt. Mi is szeretnénk tanulni ebből az egészből, a vendégeinket, akiket meghívunk, őket is szívesen, mint résztvevő is beülnénk magára az eseményre, ugyanis, és ezért is szerettük volna így a pályakezdőket és a feltörekvőket is szintén így összehozni, mert igazából látjuk azt, hogy a közösségeink nagyon sokan elmennek itthonról, felköltöznek Pestre, vagy külföldön keresnek szakmabeli munkát, és mindenki elmegy Szegedről, és tényleg ezt az űrt, ezt a hiányt akarjuk betölteni. Nyilván nagyon nagy szerepet szeretnénk játszani abban, hogy minden olyan dolog, ami nekünk hiányzott a pályakezdésünk elején, vagy első szakaszaiba, azt így ki tudjuk nekik pótolni, tehát hogy azok a dolgok, hogy milyen filmes képzések vannak, vagy esetleg aki nem szeretne egyetemi szinten tovább tanulni, annak milyen lehetősége van bekerülni a filmes szakmába, és tényleg a közösségépítés, a kapcsolatszerzés az, ami így előnyt fog szerezni itt a fesztiválon.
0: Milyen filmekkel lehet nevezni egyébként az idei Ofrémre? Mennyire széles a műfai paletta?
1: Abszolút széles, műfajok között abszolút nincsen megkötés, tehát hogy tényleg aki, amivel rendelkezik, vagy aki, amit szeretne csinálni, azt beküldheti hozzánk. Tényleg dokumentumfilm, animáció, fikció, szatíra, kísérleti, bármi, ami éppen az alkotónak akár a kedvence, vagy tényleg rendelkezik vele, mert nem kell külön erre új filmet csinálni. Egyetlen egy megkötésünk van a technikai feltételeken kívül, ugye, hogy HD minőségben és MP4-ben töltsék fel, azon kívül még, hogy maximum 20 perces játékidővel tudunk számolni. Ez nyilván nekünk azért volt fontos, hogy előre láthassuk, hogy nagyjából hányszor, hány perc lesz egy-egy vetítési blokk.
0: Október 1-ig még lehet nevezni, ha jól tudom. Fogadtok-e a határon túlról is nevezéseket?
1: Így van, így van. Vajdaságból is, akár Erdélyből is, tényleg nem szerettük volna megkötni senkinek a kezét. Nekünk igazából tényleg csak az a lényeg, hogy akár a határainkon túlról is érkezzenek Szegedre minél több elhivatott és tényleg lelkes fiatal filmesek, akikkel együtt tudunk dolgozni.
0: A fesztivál egyik különlegessége, hogy nem csupán vetítésekből áll. Milyen szakmai programokkal készültök?
1: Így van, hát készülünk egy előadással. Ez Csáki László Kék Pelikán című animációs dokumentumfilmjének az előadása lesz. Hát egy masterclassban fogja összefoglalni a filmnek az elkészületét, a kulisszatitkait, a háttérmunkálatokat, mégis hogy kell egy ilyen forgatást elképzelni, illetve ezen kívül lesz egy kerekasztal beszélgetés, amit egyelőre nem árulok el, hogy kik vesznek részt benne, de nagyon-nagyon érdekes beszélgetésre számíthatunk. Témájában nagyjából annyit azért el tudok árulni, hogy ez is főleg a pályakezdőknek fog érdekes lenni, illetve tényleg szeretnénk fényderíteni arra, hogy hogyan lehet bekerülni a filmes szakmába, és tényleg ezt akár egyetem, vagy kurzus, vagy bármilyen tanulmányok nélkül, meg Pest nélkül elérni, hogy kialakuljon egy kapcsolati háló, amire lehet számítani.
0: A fesztivál végén ugye díjak is átadásra kerülnek, majd itt pedig muszáj megemlítenem egykori kollégánkat, Herceg Zsoltot is, ugye, aki a zsűri csapatát erősíti majd. Milyen szempontok alapján értékelitek a filmeket?
1: Így van, Zsolti, nekem hát nem olyan régi ismerősöm, de hál' Istennek volt szerencsém dolgozni vele. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy elvállalta ő is a zsűrizést. Igazából a zsűrit próbáltuk nagyon színesre megcsinálni, ezért nagyon sokféle szempontot és szemszögöt fognak érinteni a zsűritagjaink. Van közöttük vágó, filmrendező, pályakezdő is, szóval minden egyes kategóriában lehetne teljesen más szemszögöt sorolni. Ezért sem tudok feltétlenül teljesen pontos választ adni erre. Én is kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogják tudni egymáshoz hasonlítani, vagy értékelni a filmeket. Igyekszünk tényleg nem arra hangsúlyt adni, hogy hasonlítgassuk egymáshoz a műveket, mert szerintem ez a szakma önmagában nagyon szubjektív, és tényleg ízlések és pofonok. Szóval nyilván így, hogy műfajunknak kötés sincsen, ezért is nagyon nehéz is egymáshoz hasonlítani a filmeket, de szerintem én nyugodt szívvel rábízom az összes versenyzőt a zsűri tagjainkra, nagyon nagy szaktudással rendelkeznek, és szerintem mindenkit meg fognak tudni dicsérni és kritizálni, és úgy, hogy tanuljanak belőle.
0: Végezetül hol is, hogyan lehet tájékozódni a nevezésről és a teljes programról?
1: Jelenleg még ugye a nevezés október 1-ig tart, ennek minden részleteit a weboldalunkon a www.offrainfilmfestival.hu-n megtalálják, illetve tényleg a programunkat is, illetve a zsűriénkről is tudnak olvasni egy pár szót a weboldalon is, de ezen kívül elérhetőek vagyunk Facebookon is, Instagramon is és TikTokon is.
0: Cséfalvai Marcelnek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Egy euró a mai napon 117 dinár 50 parát ér. 100 magyar forintért 32 dinár 10 parát kell fizetnünk. Egy svájci frank középárfolyama szeptember 28-án 124 dinár 31 para, egy amerikai dollár pedig 103 dinár 18 para. A Szerb Nemzeti Bank aktuális középárfolyamát hallották.

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon.

0: számon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velük a reggel!
3: A pontos idő 8 óra 42 perc, ez itt pedig a napindító, és elérkeztünk a mai lapszemléhez. Itt van már is a kezemben a mai magyar szó, amelynek a címoldalán többi között kiemelt hír, hogy megalakulása 150. évét ünnepelte Bácskosút falván a Moravicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Erről olvashatunk bővebben is. A folytatásban, ami a külpolitikát, illetve a külhoni, külföldi híreket illeti. Kiemelten írnak arról, hogy 14. Leó pápa négynapos franciaországi látogatása során a szexuális erőszak elleni küzdelemre bátorított mindenkit. Emellett olvashatunk az ukrajnai háborúról, és arról is, hogy felborult egy autóbusz az autópályán München közelében tegnap hajnalban, ketten életüket vesztették, és 26-an megsérültek. Ami a magyarországi híreket illeti, a nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán. Erről lehet a mai magyar szóban egy bővebb összefoglalót is elolvasni. És ami a további politikusokat, illetve pártokat illeti, itt a Mi Hazánkról is be lehet számolni, illetve írnak a mai magyar szóban, ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom szombati kongresszusa. Emellett 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter Magyarországon. És arról is írnak, hogy a Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek a mentelmi jogának kiadását ma tárgyalja a parlament. A folytatásban érdekességeket is a közéleti cikknél olvashatunk. Falunapot ünnepelt Adórján, és három nap a szőlő és a szórakozás jegyében beszámolnak a horgosi szüreti napokról is. Ami pedig az üveggolyót illeti, Oldal János tanúgyi munkásságáról lehet egy hosszabb leírást, cikket olvasni, és természetesen a mai magyar szóból sem maradnak el a sporthírek, van itt foci, kézilabda és számos más hír is, ami pedig az érdekességeket illeti a legutolsó oldalon, a panorámában. Arról is olvashatunk, hogy rekordszámú óriás panda fosszília került elő egy kínai barlangból. És még egy érdekesség, nem tudom, hogy ki szeretne lakást vásárolni, vagy inga kigondolkodik új ingatlanban, de annyi biztos, hogy eladóvá vált Sophia Loren egykori római villája. Esetleg, ha valakit érdekelne. Nos, ennyi a mai magyar szó, amennyiben felkeltette bármelyik cikk az érdeklődés, és szívesen olvasnának újságot, keressék meg a legközelebbi újság elárusító helyet.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója hétfőn szeptember 28-án. 81 esztendős korában meghalt Takács Irén, Szabadka Hilandar utcai lakos, temetésem a 13 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 73 éves korában elhunyt Vlastas Tétak, Szabadka Jován Mikity utcai lakos, temetésem a 14 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 87 esztendős korában meghalt Wagner Ilona, Szabadka Harangozó Vilmos utcai lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Rövid híreink következnek.
6: Választások 2026.
5: Alexander Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabicnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat.
6: Választások 2026.
5: Útjára bocsátották a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat, melynek célja a vajdasági magyar kulturális értékek bemutatása, átadása és a közösségi összetartozás erősítése. A palicsi Vigadóban megtartott nyitó műsorban a kiemelkedő népzenei teljesítményért járó Bodor Anikó díjat idén Rontó Márta énekkarvezető, a Durindó Fesztivál népzenei képviselője kapta. A műsor további részében Rákóczi évfordulóhoz kapcsolódóan történeti és irodalmi összeállítások hangoztak el a vajdasági magyar művészek és diákok közreműködésével. Az ünnepi játékok nem korlátozódnak Palicsra. A nyitó hétvégét követően a rendezvénysorozat hónapokon át vándorol vajdaság szerte. Az estén kihirdették a Durindó és a Gyöngyösbokrita következő állomását, amit jövőre Magyar Szent Mihályon tartanak meg. Mozart-estet tartott a Szabadkai Szimfonikus Zenekar a Szabadkai Népszínház báltermében. A koncerten a zeneszerző ismert művei csendültek fel, a zenekart Milica Jevtić karmester vezényelte. Az est szólistája a szabadkai származású Szarajovics, a brüsszeli királyi konzervatórium hallgatója volt, aki már harmadik alkalommal lépett felszólistaként a szabadkai szimfonikusokkal. Milos Nikolicja, a Szabadkai Szimfonikus Zenekar vezetője elmondta, a koncerttel hivatalosan is megnyitották a báltermet a további hangversenyek előtt. Hozzátette, hogy november folyamán meghallgatást is hirdetnek a Szabadkai Szimfonikus Zenekar tagságának bővítésére. Papszentelést tartottak a szabadkai Avilai Szent Terész Székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltár szolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyházmegye szolgálatában kezdi meg papi hivatását. Az ünnepi szentmisén a hívek közössége együtt imádkozott az újonnan felszentelt papokért és szolgálatukért. Sport. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll a csoport utolsó helyén. A szerb válogatott legközelebb csütörtökön, október 1-én Németország vendégeként lép pályára Münchenben. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, ma már fátyol felhők elfogynak felettünk, zavartalanul napsütött, derűs időre készülhetünk, az északkeleti szél gyenge, mérsékelt lesz, délutánra 25 fok körüli csúcsértékek várhatóak.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
7: Csak a legfrissebbek. Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
7: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
10: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
9: Reklámot hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
3: A pontos idő 9 óra 9 perc, elérkeztünk napindító című műsorunk utolsó órájához, amelyben többi között egy érdekes témával foglalkozunk, 60 éves a testvérvárosi kapcsolat Baja és Zombor között, és maratont szerveztek, mégpedig ultramaratont, ennek részleteiről készítettünk egy színes riportot, összefoglalót, ezt hallhatják majd, és természetesen, mivel utolsó óra, a mozaikos műsorvezetőnk, aki ma Csernai Panna lesz, ő is bejön hozzánk ide stúdióba, és kiderítjük, hogy mivel várja ma majd a hallgatókat. Úgyhogy hamarosan ezekkel a témákkal folytatjuk a műsort.

0: Választások 2026.
1: Szombaton hivatalosan is kihirdették a Magyar Összefogás jelölt listáját a novemberi Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra. A Magyar Összefogás listája így az első helyen szerepel majd a választás szavazólapján. A jelöltek a következő időszakban személyesen is találkoznak majd a vajdasági magyar közösség tagjaival. A részletekről Fremond Árpádot, az MNT elnökét kérdezzük. Köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
1: A 35 jelöltből 31 új név a korábbi Magyar Összefogás listához képest. Mi volt a legfontosabb szempont az új jelöltek kiválasztásánál?
2: De egyáltalán a magyar nemzeti tanácsi választások esetében arról tudunk beszélni, hogy folyamatosan újultak meg mindig a listák. Tehát, hogyha a Magyar Összefogásról beszélünk, és azt nézzük, hogy a Magyar Összefogásnak 2010-től 2014-ig, majd később 14-től 18-ig, 18-től 22-ig, vagy 22-től 26-ig milyen jelöltjei voltak, és kik voltak azok a személyek, akik képviselték a Magyar Összefogást a Magyar Nemzeti Tanácson belül, akkor azt tudjuk mondani, hogy mindig megújultak ezek a nevek, és mindig új és új emberek kaptak lehetőséget arra, hogy képviseljék a közösség érdekeit, illetve tegyenek a közösségért abban az időszakban. Úgyhogy 4 évvel ezelőtt, amikor összeállt a Magyar Összefogás csapata, illetve listája, akkor is gyakorlatilag 90%-ban új emberek és új nevek kerültek a Nemzeti Tanácsba, és most is úgy gondoltuk, hogy tehát annyira sok ember van, aki nap mint nap tesz a közösségért, tesz a közösség megmaradásáért, annyira sok vajdasági magyar van, aki szerepet vállal abban, hogy segítse ezt a közösséget, hogy igenis próbáljunk meg egy teljesen új csapattal, egy új listával nekivágni a következő 4 évnek. Illetve arra is nagyon ügyeltünk, hogy az átlag életkor az mindenképp olyan legyen, hogy a legfiatalabb csapattal vágjunk neki ennek az előttünk álló 4 évnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy az átlag életkor az mindig ilyen 48 év volt, vagy 45 év volt, ami a jelölteket illeti, most pedig 41 év. Úgyhogy ez is egy fontos szempont, illetve fontos szempont volt az, hogy minél többen ugye egyetemi diplomával rendelkezzenek, valamint azért legyenek egyetemisták is a listán, mert azt gondolom, hogy az ő hangjukat is kell hallani, illetve fontos az, hogy egyáltalán szerepet vállaljanak akár közéletileg is. És olyan embereket is kerestünk egyébként, akik ugye többségében is vannak, akik nem tagjai a Vajdasági Magyar Szövetségnek, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjei is mind olyan jelöltek, akik sem országos, sem tartományi, illetve sem önkormányzati szinten politikai tisztséget nem látnak el. Az nem jelenti azt, hogy nem szakemberek mondjuk rá az önkormányzatban, akár a közigazgatásban, de például nincsenek polgármesterek, nincsenek polgármestersegédek, nincsenek tartományi segédtitkárok, vagy tartományi titkár, nincsen parlamenti képviselő, tartományi vagy országos parlamenti képviselő jelöltek között, hanem gyakorlatilag olyan emberek, akik közéletileg tettek már valamit az asztalra. És még egy fontos szempont volt, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy hát úgy állítottuk össze ezt a 35-ös listát, hogy ha megfordítanánk, és a 35. helyről mennénk az első helyig vissza, akkor is legalább ugyanolyan erős lista legyen, mint az elsőtől a 35. helyig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sikerült. Nagyon pozitív a fogadtatása a listának. Miután nyilvánossá vált, hogy kik a jelöltek, akkor rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, és hogy örülnek annak, hogy olyan emberek kerültek a listára, akik abban az adott régióban ismertek meg úgy a közéletben is. Az mehet például, hogyha valaki egyetemi tanár, valami mást is csinál, és mással is foglalkozik, vagy az mehet, hogy valaki tanít, és oktatásban dolgozik, a kultúrában is jártas, és aktívkodik. Vagy az mehet, hogy valaki a kultúrában jártas, igazából sajtósként dolgozik. Tehát nagyon sok oldalúak az emberek, és így próbáltuk meg összeállítani. Én bízom benne, hogy a választóknak a tetszését is úgy általában, tehát mondom, az első visszajelzések pozitívak, de hogy összességében el fogják nyerni ezek a jelöltek.
1: Milyen időszak következik most a jelöltek számára, milyen kampányra készülnek?
2: Ugye az október 25-i szerbiai parlamenti választás az elviszi a fókuszt valamennyire a nemzeti tanácsokról. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy mindenképp ugye a jelöltek életrajza már felkerült a honlapra, fel fognak kerülni majd a fényképek, fel fog kerülni az elkövetkezendő pár napban a program, azzal, hogy mit szeretnénk a következő 4 évben, és mire szeretnénk majd fókuszálni. Illetve biztos, hogy lesznek rendezvények, amelyeken megjelenünk, illetve én azt gondolom, hogy a jelöltek is majd be kell, hogy mutatkozzanak, akik ezen a listán vállalták azt, hogy jelöltek lesznek. Viszont a fókusz az mindenképpen az október 25-i parlamenti választáson lesz, ugyanis azt azért tudni kell, hogy egy erős belgrádi jelenlét nélkül nem sok minden tud a Nemzeti Tanács hatékonyan intézni. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy nem lehet akkor is hatékony. De például oktatási kérdésekben úgy, hogy van oktatási államtitkár az oktatási minisztériumban, úgy, hogy tartományi szinten van egy oktatási titkárunk, és úgy, hogy a Magyar Nemzeti Tanácson belül is kiváló szakemberek foglalkoznak az oktatással, hát azt kell, hogy mondjam, hogy gördülékenyen mennek a dolgok. Teljesen egyetértünk, tudjuk, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy mit kell csinálni, tudjuk, hogy milyen döntéseket kell meghozni, gyorsan tudunk reagálni. A kislétszámú osztályok jóváhagyása, gyakorlatilag az összes kislétszámú osztályt, amit kérvényezünk, azokat jóváhagyják. Tehát van egy hatalmas politikai háttér, van egy jelenlét Belgrádban is, Újvidéken is, és így a Magyar Nemzeti Tanácsnak sokkal könnyebb feladata van, és sokkal könnyebben el tudja látni ezeket a kérdéseket, illetve ezeket a területeket, amelyen hatásköre rendelkezik. Úgyhogy ezért az október 25-e az nagyon fontos, és hát ugye megtanultuk azt az elmúlt 25 évben, vagy több mint 25 évben, ugye én fiatalként 2000-ben részt vettem akkor a Milosevicsi rendszernek a megdöntésében, már aktívan részt vettem benne, és aztán lehetőségem adódott a választópolgároknak köszönhetően, hogy parlamenti képviselő is legyek, és ugye 2008-tól 2022-ig parlamenti képviselőként tevékenykedtem, és lehetőségem volt együttműködni a Demokrata Párttal, akik inkább baloldaliak voltak, de kormányban voltunk velük, lehetőségem volt inkább a jobb oldalhoz tartozó haladó párttal is együttműködni. Lehetőségem volt ellenzékben is politizálni a szerb képviselőházban, amikor nem voltunk része a kormánynak és ellenzéki képviselőként tevékenykedtünk. Láttam azt, hogy milyen volt a valamikori DOSZ-ban, milyen lehetőségek voltak, és hogy abból sajnos nem lett aztán később semmi, és azt látom, hogy igazából a belgrádi székhelyű szerb pártok, azok sosem foglalkoztak igazán kisebbségi kérdésekkel, mindig a magyar párt volt, mindig a magyar tömörülés volt az, amely foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és aki napirendre tudta ezeket tűzni. Úgyhogy az az igazság, hogy nem tudjuk azt, hogy október 25-én ki lesz a nyertese ennek a választásnak, de azt tudom mondani, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyarok, a vajdasági magyarok legyenek a győztesei és a nyertesei ennek a választásnak, és aztán lehessen tárgyalni az egyik oldallal is, meg a másik oldallal is, meg a harmadik oldallal is, és aztán megpróbálni ezt ennek a közösségnek az érdekeit érvényesíteni. Tehát leghatékonyabban, ha valaki ennek a közösségnek jót akar, akkor mindenképp az egyetlen magyar listát kell majd támogatni, és mi is erre fogunk is, én személy szerint erre fogok mindenkit buzdítani, mert a közösség érdeke ez. Minden egyes szerb listától jobb a vajdasági magyar lista. Tehát lehet bármilyen érveket felhozni, bárki bármit mondhat, de összességében, ha megvizsgáljuk, akkor senki nem tud annyit a magyar közösségért tenni, mint a vajdasági magyar lista. És lehet, hogy ez a vajdasági magyar lista nem tetszik, vagy rossz, de az összes többi biztos, hogy rosszabb. És én azt gondolom, hogy a választópolgárok ezt látják, a választópolgárok ezt átérzik, és igazából erre fogunk fókuszálni most a következő hetekben, és utána október 26-ától november 6-áig szerintem lehetőségünk lesz találkozni a polgárokkal, az régiónként körbe tudjuk járni egész Vajdaságot, be tudjuk mutatni a programunkat, illetve először is el tudunk számolni azzal, hogy mit tettünk az előző 4 évben. Az régiónként körbe tudjuk járni egész Vajdaságot, be tudjuk mutatni a

0: Ként mit vállalok, hogy a következő 4 évben ez a csapat mit fog majd tenni a vajdasági magyarok megmaradása érdekében?
1: Úgy nyilatkozott valamelyik nap, hogy örülne, hogyha több lista is indulna a magyar nemzeti tanácsi választáson, a hétvégén pedig a vajdasági magyar újrakezdés és a vajdasági magyar plénum is bejelentette, hogy részt vesz a választáson, és hozzáfognak az aláírásgyűjtéshez. Hogyan értékeli ön ezt?
0: Én ezt rendkívül pozitív dolognak értékelem, és örülök neki, és bízom benne, hogy a VMDK is meg fog szólalni és meg fog nyilvánulni ebben a kérdésben, mert ők is jelezték, hogy szeretnének indulni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy ők is induljanak. Tehát mindenki, aki a vajdasági magyar közösségért szeretne tenni, fontos, hogy megmérettesse, fontos, hogy legyenek különböző meglátások, fontos, hogy legyenek különböző programok. Egy biztos, a végén, amikor lezárul a választás, mindenkinek el kell fogadni a választási eredményt, és összefogva egyként mindenkinek közösen tenni kell a vajdasági magyarok megmaradásáért. Tehát, hogyha véget ér a nemzeti tanácsi választás, akkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak az lesz a feladata, hogy függetlenül attól, hogy hány lista indult, aztán később hány lista jut be, de annak a 35 képviselőnek, aki be fog jutni, meg kell találni azokat a közös kapcsolódási pontokat, amiben együtt tudunk működni. Tehát az, hogyha továbbra is szét fogunk húzni, vagy megpróbálják ezt a vajdasági magyar közösséget széthúzni, szétrángatni, szétcibálni, az nem fog jót tenni hosszú távon ennek a közösségnek. Lehet, hogy rövid távon annak lesznek, hogy valaki ugye örül majd annak, hogy gyengébek leszünk, de az az igazság, hogy hosszú távon ez semmi jóra nem fog vezetni. És én biztos vagyok benne, hogy a kis létszámú osztályoknak a megtartása például, az közös ügyünk kell, hogy legyen. Az, hogy az anyaország továbbra is támogassa a határon túli közösségeket, ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy közös cél kell, hogy legyen. Az, hogy a művelődési egyesületek életét segítsük és meg tudjuk szervezni a művelődést, a kultúrát, ez mindenkinek egyformán érdeke kell, hogy legyen. Az, hogy legyen kisebbségi nyelven tájékoztatás, hát ez mindenkinek az érdeke kell, hogy legyen. Függetlenül attól, hogy mit gondol. Én azt gondolom, hogy ez magától értetik. Az, hogy az írás és a nyelvhasználat területén minél szélesebb körben használjuk az anyanyelvünket, a magyar nyelvet, ez mindenkinek az érdeke kell, hogy legyen. És ebben kell gondolkodni, és az összefogásra kell majd törekedni. Én személy szerint az összefogásra fogok törekedni az elkövetkezendő időszakban. És amit én érzékelek egyébként, és ami nagyon fontos, én azt érzékelem, hogy az összes többi lista az legyőzni akarja a magyar összefogás listáját. Én viszont nem akarok az égvilágon senkit sem legyőzni. Tehát én nem legyőzni akarok senkit, mert együttműködésekkel törődni, inkább összefogást szeretnék. És azt gondolom, hogy ez az év, ez a választások szempontjából egy rendkívül turbulens év volt, és lesz is még gyakorlatilag a következő hetekben, de aztán ennek a közösségnek és a közösség többsége az nem széthúzást, nem viszályt, nem lejáratást akar látni, hanem azt szeretné, hogyha összefogna ez a közösség, és tenne ő értük. Úgyhogy ilyen értelemben én így állok hozzá, semmiképpen semmilyen negatív kampányt nem fogunk folytatni. Mi saját magunkkal fogunk foglalkozni, a saját programunkat fogjuk bemutatni, az elmúlt időszakban a tevékenységünket fogjuk bemutatni, és azt fogjuk felvázolni a választóknak, hogy a következő 4 év kihívásaira hogyan szeretnénk reagálni, és itt csak egy területet említenék meg, ami esetleg kimaradt az elmúlt időszakban, ugye mi stratégiákat gyártottunk, és talán a kutatásra annyi idő nem jutott. Most vannak a listán olyan szakemberek is, akik a kutatás területén is már tettek valamit az asztalra, akik kiváló szakemberek, és azt gondolom, hogy ezek a szakemberek bejutva a Magyar Nemzeti Tanácsba, ezek az elkövetkezendő időszakban olyan dolgokat tudnak majd megvizsgálni, ami alapján a stratégiák továbbépítése, ami majd 2029-től várható, az sokkal könnyebb lesz majd, és ebből a közösség szerintem csak profitálhat.
1: Végezetül csak annyit kérdeznék, ugye, ahogy említette is, hogy a két választás között, az előrehozott parlament és az MNT választások között kevés idő van, eléggé közel vannak egymáshoz. Milyen részvételre számít?
0: Mindentől függetlenül én azt tudom mondani, hogy sok

0: esetben, amikor volt valamilyen választás, és valamilyen választási egységben ismétlés volt, akkor is akár 3 nap múlva, 5 nap múlva, 1 hét múlva, vagy 2 hét múlva sok ember elment választani. Nem egyszer volt már olyan elnökválasztás esetében, akár amikor 2 körös volt, tehát a második körre is kimennek az emberek és szavaznak. Ilyen szempontból én nem látok problémát, tehát hogyha valaki fontosnak érzi, én azt gondolom, hogy összességében a közösségünk többsége az mindig fontosnak érzi, hogy részt vegyen a választáson. Aki el fog menni szavazni október 25-én, én azt gondolom, hogy november 8-án is el fog tudni menni szavazni. Tehát nem az van, hogy igen, ugye összességében Szerbiában sűrűn vannak választások, de azért gondoljunk bele, tehát ebben az évben olyan választás, hogy nekünk az urnák elé kellett volna járulni, igazából nem volt. Tehát a levélben szavazhattak tavasszal a választópolgárok, sokan beutaztak Szabadkára, konzulátusra, de az ugye más volt dolguk itt Szabadkán, eljöttek, elhozták a levélszavazatukat. Most van egy rendkívüli parlamenti választásunk, tehát a parlamenti választásokra, az országos választásokra mindig nagy a kimenete, mindig nagy az érdeklődés általában, és utána lesz egy nemzeti tanácsi választás, ami meg 4 évvel ezelőtt volt. És 4 évvel ezelőtt egy lista indult, ugye mások is elkezdték szedni az aláírást 4 évvel ezelőtt, de nem mindenki tudta összeszedni, és a Magyar Összefogás listája összeszedte, átadta, aztán mások pedig felhagytak az aláírás gyűjtéssel. És akkor egy lista volt, ettől függetlenül több mint 40 ezeren mentek el szavazni, több mint 42 ezeren, abból 2000-en érvénytelen szavazatot adtak le, az azt jelenti, hogy ha lett volna másik lista, akkor annak lett volna képviselője abból a 2000 szavazatból biztos. Tehát azért ott sem mindenki értett egyet a Magyar Összefogás listával, de mégis elment szavazni, és egyszerűen áthúzta a listát, vagy nem tudom én mit csinált, de érvénytelen volt a szavazata. Úgyhogy ilyen szempontból ott azt hiszem, hogy 36% vagy 37%-os volt a részvételi arány. Úgy, hogy egy lista volt. Tehát most, hogyha több lista lesz, biztos vagyok benne, hogy nagyobb lesz a részvételi arány. Én remélem azt, hogy legalább 50%-a választóknak az urnák elé fog járulni. Innentől kezdve az már egy magas részvételnek számít. Hát gondoljunk csak bele, Európában hány olyan ország van, ahol nem tudom én, 30%-os mondjuk rá egy államelnök választásnál, vagy 35%-os a részvételi arány. Tehát hogy mondjam, ez én személy szerint szeretném, vagy örülnék neki, hogyha legalább fele a vajdasági magyar választóknak az urnák elé járuljon, de lehet, hogy többen fognak. És onnantól kezdve pedig látszani fog az, hogy a vajdasági magyarok milyen irányba szeretnének menni az elkövetkezendő időszakban. Melyik az a lista, ki az a listavezető, akiben ők azt látják, hogy képviselni fogja az ő érdekeiket az elkövetkezendő időszakban. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert utána reményeim szerint egy nyugalom következik. Tehát nyugalom következik, és csak a munkára tudunk koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert most aztán, hogy mondjam, az apró hibák is fel vannak nagyítva, folyamatosak a támadások, folyamatosak a lejáratások, a mesterséges intelligenciával generált képek, ezekkel a képekkel próbálják egyesek a közhangulatot alakítani. De én azt tapasztalom, beszélgetve az emberekkel, hogy az emberek igazából biztonságot szeretnének, az emberek igazából nyugalmat szeretnének, és az emberek tudni szeretnék azt, hogy ki lesz az a személy, vagy kik lesznek azok a személyek, akikhez fordulhatnak majd a jövőben. Legyen szó a parlamenti választásról, vagy legyen szó a nemzeti tanácsi választásról. Ezt akarják tudni az emberek, és erről fog ez a választás szólni, hogy ők mit gondolnak, kik, illetve ki az a személy, aki az ő érdekeiket képviselni tudja, és itt ugye sokan próbálnak az érzelmekre hatni, de itt meg kell vizsgálni azt, hogy mi volt mondjuk rá az elmúlt 25-26 évben, hogyan alakult. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a vajdasági magyar közösség egységes volt ez az elmúlt 25 év alatt, és azt látjuk, hogy mindig támogatta azt, hogyha az ő általa támogatott politikai párt közös hangot tudott találni a szerb politikummal, és mindegy volt, hogy milyen oldalon állt az a szerb politikum, de a közös hang az valahogy mindig sikerült, és megtaláltuk. Tehát maga a nemzeti tanácsokról szóló törvény, kérem szépen, az azért születhetett meg, mert a parlamenti többség az a vajdasági magyaroktól függött, és lehet, hogy most a következő időszakban, a következő 4 évre megint a vajdasági magyaroktól fog függni, hogy kinek lesz többsége. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy valóban sorsdöntő választás fog következni majd októberben, és utána természetesen az kihatással lesz majd a nemzeti tanácsi választásokra is november 8-án, de hogy mondjam, olyan felfokozott a hangulat, hogy én nem félek attól, hogy nem fogja az embereket érdekelni majd a saját sorsuk alakítása a következő időszakra.
1: Fremond Árpádnak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Választások 2026.

0: 60 éves a testvérvárosi kapcsolat Bajai és Zombor között. Az évforduló alkalmából a két város szombaton újra felevenítette a 2020-ig évente megrendezett Zombor-Baja, illetve Baja-Zombor ultramaratont. Az ünnepélyes rajtra Zomborban került sor, az eredményvárót és az eredményhirdetést pedig Baján tartották. A helyszínekről kolléganőnk Lenner Tíme készített tudósítást.
1: Takács Tibor, a Mogyi Sport Egyesület segítője a maraton lebonyolításáról így nyilatkozott.
2: Valójában összesen 146 indulónk volt, ezzel kezdtük, ugye 76 egyéni, volt kettes váltó, 15 fő, vagyis 15 csapat, és 15 csapat volt hármas váltóban. Igazából így alakult ki, páran a vég előtt, nem tudom, 2-3-an lemondták, de egyébként egész jól alakult. Hát többségében szerb versenyzőink voltak, vagyis hogy a versenyen, akik egyéniben nagyon sokan futottak, ami érdekes, mert ez a 7. versenyünk, és régen inkább váltóban futottak, és most kivételesen nagyon sokan egyénibe indultak, a 46 km-t lefutva egybe.
3: Pauze od par godina, sad smo organizovali povodom 60 godina prijateljstva i bratimljenja.
1: Milan Stakić, Zomborváros alpolgármestere, a megyeháza előtti rajtnál elmondta. Nagy öröm számukra, hogy néhány év kihagyás után ismét sikerült megszervezni a két testvérváros közös sporteseményét. Mint fogalmazott, a rendezvény fontos üzenetet hordoz a fiatalok és a felnövekvő nemzedékek számára is. Az egymás iránti megbecsülés, a közös pontok megtalálása, valamint a sport és az egészséges életmód jelentőségét. A zombori DNS Dánielt kérdezem, aki a férfi hármas váltó győztese.
4: Milyen együtt futni valakivel? Hogyan lehet összehangolódni? Van ennek valami különleges nehézsége, vagy könnyebbsége?
5: Biztos, hogy érdekesebb, mint amikor egyéniben fut, egy kicsit olyan, van taktikai eleme is az egésznek, hogy ki fogja, most például itt nem volt három egyenlő táv, hanem két különböző. Az első volt a leghosszabb, 23 kilométer, a másik kettő váltó, az majdnem ugyanott volt, 11 és 12 kilométer. Úgyhogy van egy kis taktikai eleme az egésznek, hogy ki hogy érzi magát, hogy ki milyen formában van, úgyhogy mivel hogy én készülök a maratonra, ezért akkor én mindjárt a 23 kilométerre jelentkeztem, és a két barátom azok elosztották a másik két távot egymás között.
4: Bajához kötődsz-e, vagy Zombor és Baja kapcsolata, jársz-e át Bajára, jellemző ez, hogy ide látogatsz a testvérvárosba?
5: Igen, nekem Baja nagyon szép város, főleg, hogy a Sugovica partján van, a Duna is szinte itt van a központban, úgyhogy nagyon szép város, meg hát az épületek is mind nagyon szépek, nagyon hasonlít Zomborra, úgyhogy szinte, mint hogyha hazajönne az ember. Elég gyakran járok, évente párszor, meg persze akkor áprilisban a Mogyi félmaratonon szintén részt szoktam venni, általában 5 kilométert, most eddig mindig 5 kilométert futottam, most lehet, hogy jövőre megpróbálom a félmaratont.
1: Major Krisztián, magyarországi versenyző, arról beszélt, hogy mi motiválja a futás során.
6: Hát a kihívás motivál ebben, hogy amit eltervezek, azt végighez vigyem. Valamilyen szinten kötődünk itt a délvidékhez, mert sok ismerős van Zomborba, Bezdámba. Régebben kézilabdáztam, úgyhogy rengeteg ismerősöm van. Szeretem ezt a környéket. Én nekem ez siker már, hogy itt vagyunk, és részt vehetünk ezen a szép versenyen. És hogy meg lett rendezve, örülünk neki, hogy ennyi év után ismételtem.
7: Danas na ultri sem trčala žensku štafetu sa mamom i sestrom.
1: A kerényi Damjana Perencsevics női váltóban futott. A kategória első helyezettje lett. Édesanyjával és testvérével teljesítette a távot, ő maga 13 kilométert. Mint elmondta, elégedett az eredménnyel. Ez a táv tökéletesen megfelelt edzési célra, ugyanis országos bajnokságra készül. Dujmovics Viktor Szabadkáról érkezett a maratonra. Teljesítményéről, indítatásról a következőket mondta.
8: De 46 kilométert futottam, 4 óra 45 körül az órám szerint, de még a hivatalos időt nem tudom. Úgyhogy elégedett vagyok, 5 órán belül szerettem volna teljesíteni. Hát ismerem a szervezőket, mivel kupuszinai származású vagyok, és kötnek Zomborhoz szálak, középiskolás, illetve foci múlt, és így a szervezőkön keresztül informálódtam a versenyről. Illetve már egyszer részt vettem, néhány évvel ezelőtt már megrendezték ezt a versenyt, és akkor Bajáról futottam Zomborba. Jó érzés. Mind a két felét a határnak a szívemhez közel érzem. Sok barátom van itt is, Magyarországon, illetve hát Zomborban, Szabadkán. Úgyhogy ismerem a futókat, már régóta járok versenyek, úgyhogy jó érzés.
1: Dr. Bari Bernadett, Baja megyei jogú város polgármestere, a testvérvárosi kapcsolat jellegéről, jelentőségéről, arról, hogy mit jelképez számukra az ultramaraton, a következőket mondta.
9: Zombor és Baja között a testvérvárosi kapcsolat, városunk legrégebbi testvérvárosi kapcsolata, és ez egy nagyon fontos kapcsolat számunkra, hiszen a közös történelmünk is összeköt minket, fizikailag sem vagyunk egymástól olyan távol, úgyhogy nagyon fontos számunkra az, hogy ezt a közelséget és ezt a régóta fennálló testvérvárosi kapcsolatot tartalommal is meg tudjuk tölteni. Én magam csak 2 éve vagyok Baja város polgármestere, de a korábbi évekből tudom, hogy nagyon szép hagyományai voltak akár ennek a mai rendezvénynek. Nagyon sok kulturális és oktatási közös eseményt szervezett a két város. Ez egy ideig kicsit alább hagyott ezzel kapcsolatban a lendület, úgyhogy nagyon erőteljes a szándék arra vonatkozóan, hogy ezeket újra élettel és tartalommal töltsük meg a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos érték, és én úgy tapasztalom, hogy ez Zombor életében is jelen van, az, hogy tiszteljük a múltunkat, és tiszteljük a hagyományainkat, és itt a közös hagyományok tiszteletére helyezném a hangsúlyt, hiszen ahogy említettem, a mai nap is egy közös hagyomány felelevenítéséről szól. Egy 60 évvel ezelőtti testvérvárosi szerződést fogunk megújítani, visszatérünk azokhoz az elképzelésekhez, amelyet 60 évvel ezelőtt az elődeink megfogalmaztak, úgyhogy egyfajta folytonosságot is jelent a hagyományok ápolásában és a hagyományaink tiszteletében. Ebben úgy látom, hogy a két város között nagyon erős kapocs van.
1: A szombati ultramaraton a sportöröme mellett tehát a közösségről és a találkozásról is szólt. A jó hangulatú rendezvény méltó módon erősítette a 6 évtizede fennálló zombori-bajai testvérvárosi kapcsolatot.

0: 9 óra 50 van, a stúdióban pedig már is itt van velünk Csernai Panna, a mai Mozaik szerkesztője. Szia, Panna!
1: Szia, Vivi! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Mire számíthatnak ma a hallgatók 10 órától?
1: Így igaz, 10 órától várom a hallgatókat egészen 14 óráig. Sok-sok érdekes témával érkezem, és mivel hétfő van, így mindenképp elmondom, hogy küzdőtérre is számíthatnak a hallgatók. Tóth Tibi érkezik a stúdióba majd sportműsorral 11 és 12 óra között, de addig ugye Mozaik lesz, és... Hát egy idősebb generációnak szóló számítógépes tanfolyamról fogok beszélgetni egy szervezővel, amely Topolyán lesz megszervezve, hogy pontosan mi ez a tanfolyam, ezt fogjuk ecsetelni a vendégemmel, illetve képzeld el, Vivi, hogy megszervezik Bácskosút falván az első Oktoberfestet.
0: Aj, de jó, forni fog a sör.
1: Az biztos, több program is várható, egyébként a család minden tagja megtalálható. Találhatja majd a számára a legmegfelelőbb programot, hiszen ez gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szól, tehát nem csak a sör fog folyni nyilván, sok-sok élménydús program vár mindenkit. De hát majd a szervező elmondja a részleteket, ne lőjük le a poént előre, és ugyebár tudjuk azt is, hogy Mozaik után beszéljünk róla, rovatunk lesz hallható, melyben Besnyi Csongor túrázó hegymászó lesz a vendég, és vele beszélgetett Balázs Andrea, mivel Magyarország leghosszabb folyamatos turista útját teljesítette Csongor, és hát ez valóban nagy teljesítmény.
0: Szuper, akkor sok jó téma vár ma is a hallgatókra, 10 órától kezdve a Mozaikba. Panna, köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk, tehát hamarosan 10 órakor pontosan ugye hírek jönnek, utána pedig kezdődik a Mozaik Csernai Pannával. Nekünk pedig ennyi fért mai napindító című műsorunkba, holnap is várjuk a kedves hallgatókat reggel 6 órától, akik pedig most búcsúznak önöktől, az Dédit Szuzanna főszerkesztő és ugye a mai napindító szerkesztője, valamint Rafek Violetta műsorvezető.

0: ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án, szombaton, irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok, és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Party Band csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
3: Választások 2026.
2: Alekszandr Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabićnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabić legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabić az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vučićtól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandr Vučić. Hozzátette, hogy Vučić jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vučić vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani.
3: Választások 2026.
2: Szerbiában a betegszabadságot általában legfeljebb 3 nappal visszamenőleg lehet megállapítani, ennél hosszabb időszakhoz külön indok és orvosi bizottsági döntés szükséges. Az orvos a legtöbb esetben 30 napig igazolhatja a munkaképtelenséget, utána az orvosi bizottság dönthet a hosszabbításról. Bizonyos esetekben, mint például a daganatos betegség, a terhességi komplikáció, a fogyatékosság vagy közvetlenül műtét után ez az időszak 60 napra növelhető. Fontos, hogy a betegszabadság alatti lakóhely elhagyás önmagában nem tilos. Ha azonban valaki a betegszabadságot visszaélésre használja, például máshol dolgozik, nehéz fizikai munkát végez vagy elutazik, az elveszítheti a táppénzt és akár fel is mondhatnak neki. Megkezdődött az 5000 tonna dízel kibocsátása az állami tartalékokból a szerbiai piacra. A kormány döntése szerint így próbálják biztosítani, hogy az októberi keresletet is megfelelően ki lehessen szolgálni. A döntést elsősorban a dízel rendkívül magasára és a szállítási költségek emelkedése indokolta. A dízel világpiaci ára tonnánként már meghaladta az 1500, illetve az 1600 dollárt, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a szállítás is drágábbá vált. A szerb olajipari vállalatok nehezen tudják kielégíteni a teljes piaci igényt, ezért jelenleg kiemelten támaszkodnak a NIS-re, amely teljes kapacitással működik. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére, New Yorkban és New Jerseyben heves esőzés, erős szél és áradások okoztak komoly fennakadásokat. Brooklynban egy kidőlő fa halálosan megsebesített egy 56 éves férfit. A vihar miatt több mint 160 ezer háztartás maradt áram nélkül, több ezer repülőjárat késett vagy maradt el, és több településen utcákat, illetve otthonokat öntött el a víz. A rossz idő miatt számos sport és kulturális rendezvényt is lemondtak vagy elhalasztottak, köztük Ed Sheeran koncertjét és a New Yorki Global Citizen Fesztivált.
4: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 Celsius fok között alakul.
5: Időjárás.
6: Közlekedés. A mindennapok hírei
5: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár.
4: szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
4: Mozaik műsorunkkal folytatjuk az adást, szokásosan egészen 14 óráig. Minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó lesz itt a műsorban. De mielőtt rátérnék a részletekre, szeptember 28-án köszöntök minden Wenzel, Bernard, Tárkány és Velek nevű hallgatót névnapi alkalmából, akik pedig születésnapot ünnepelnek, őket sem felejtem ám el. Jó egészséget és örömteli napot kívánok innen a stúdióból. Nos, a Mozaikban több érdekes témával érkezem, melyet bizony érdemes lesz követni, hiszen idősebb generációknak szóló számítógépes tanfolyam indul a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár olvasó termében, valamint Oktoberfest lesz Bácskosút falván, szervezővel ismertetem majd a programot, így mindenképp tartsanak ma a Mozaikkal, és mivel ma hétfő van, így sportműsor is várja önöket. 11 és 12 óra között küzdőtérrel jelentkezik Tóth Tibor. Aktualitások és minden, ami sport. De ez még nem minden, hiszen Magyarország leghosszabb folyamatos turista útját teljesítette Besnyi Csongor, túrázó és hegymászó, vele készült interjú, így a Beszéljünk Róla című rovatunkban 14 óra után hallgatható meg ez a beszélgetés. De minden mellett ne feledjék el azt sem, hogyha van hozzászólásuk, megjegyzésük vagy üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak nekünk SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as telefonszámra, vagy keressenek minket a Facebookon. Műszaki munkatársunk a mai napon Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják, így hát kezdődjön most a Mozaik, kellemes rádiózást kívánok, következzen most Máté Péter Díjas magyar rock együttes, a Karthágó.

Újra nagy takarítási akció Szabadka községben egészen december 11-éig. Csantavér után a mai napon, hétfőn, szeptember 28-án Dusanovó helyi közösségben folytatódik az akció. A lakosok az 5 köbméteres konténerekbe a szilárd és nagyméretű hulladékot helyezhetik el. Na de nézzük, a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki. Mégpedig a Petár Drapsin és a Svetozár Márkovics utca sarkán, a második Új és az Ivololaribár utca találkozásánál, valamint a Partizán utca 46-os szám előtt a sarkon. Egy napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténergyűjtés.

0: listáját
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórárakat és fali órákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Milliósön szólt az imént, most pedig közérdekű információval szeretnék szolgálni önöknek. Nézzük, hogy 11 óra után hol várható áramkimaradás, mely települések utcáin. Nos, a mai napon Topolyán, Bácskosódfalván, Ilonafalu és Szabadka több utcáján is, illetve Alsó Tavankóton, de nézzük a részleteket. Topolyán, az Ipari utcában és az attól délre fekvő területen, illetve az André István utcában és attól szintén a délre fekvő területen, illetve a Május 1-e utca egy részén és a piac területén 11 óra és 13 óra között nem lesz áram. Bácskosódfalván, a Bálint Károly utcában, valamint a Bajsai úton és a környékén 14 óra és 18 óra között. Ilonafalu, a Szímon-Solaja utcában és a tenger mellék felé vezető úton, valamint a Szlávkó-Rodics utcában már 9 óra óta nincs áram, egészen 12 óráig nem lesz. De nézzük Szabadkát is, hiszen Szabadka több utcáján is várható áramszünet, és már tart is egyébként a Steván Tikvicki, az Iván Kvale, a Petár Petrekánovics, az Alba Franciskovics és a Dancsó Bertus utcában, valamint az Imocki, a Bojana és a Debár, valamint a Focsa utcában, illetve a Batinai utcában és a Frányó Klúz utcában is 12 óra 15-ig nincs áram. Illetve a Tito Marshall Sugárút 23-as szám alattin pedig 11 óra 50-ig nem lesz áram, illetve a Masaryk utcában és az Iván Milankovics utca részén és azon a környéken 11 óra és 12 óra között lesz áramszünet. De még mindig Szabadkán vagyunk, ugyanis 13 óra és 14 óra között a Határőr utcában és a Fejes Klára utcában és azon a környéken nem lesz áram. Alsó Tavankúton pedig Bácska utcában és a környékén 13 óra és 14 óra között nem lesz áram. Bővebb információkat egyébként olvashatnak a Pannon RTV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat is, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának bármiről is, akkor van mód a pótlásra. De most zenéljünk még egy kicsit!

a Depeche Mode szólt az imént, és ezzel zárjuk a Mozaik első óráját, gyorsan elrepült, de maradjanak rádiónk hullám hosszán, hiszen 11-től hírek, majd pedig Tóth Tibor érkezik a stúdióba, küzdőtér lesz, sportműsorral jelentkezik. Délben híradó, és utána várom önöket még Mozaikkal, beszámolok önöknek az idősebb generációknak szóló számítógépes tanfolyam részleteiről, amely Topolyán a Juhász Erzsébet könyvtár olvasó termében indul, és Bácskosút falván pedig Oktoberfest lesz, így szervezővel ismertetem majd ennek az eseménynek a programját, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
4: Választások 2026.
3: Alekszandr Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabićnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabić legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabić az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vučićtól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandr Vučić. Hozzátette, hogy Vučić jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vučić vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani.
4: Választások 2026.
3: Szerbiában a betegszabadságot általában legfeljebb 3 nappal visszamenőleg lehet megállapítani, ennél hosszabb időszakhoz külön indok és orvosi bizottsági döntés szükséges. Az orvos a legtöbb esetben 30 napig igazolhatja a munkaképtelenséget, utána az orvosi bizottság dönthet a hosszabbításról. Bizonyos esetekben, mint például a daganatos betegség, a terhességi komplikáció, a fogyatékosság vagy közvetlenül műtét után ez az időszak 60 napra növelhető. Fontos, hogy a betegszabadság alatti lakóhely elhagyás önmagában nem tilos. Ha azonban valaki a betegszabadságot visszaélésre használja, például máshol dolgozik, nehéz fizikai munkát végez vagy elutazik, az elveszítheti a táppénzt és akár fel is mondhatnak neki. Megkezdődött az 5000 tonna dízel kibocsátása az állami tartalékokból a szerbiai piacra. A kormány döntése szerint így próbálják biztosítani, hogy az októberi keresletet is megfelelően ki lehessen szolgálni. A döntést elsősorban a dízel rendkívül magas ára és a szállítási költségek emelkedése indokolta. A dízel világpiaci ára tonnánként már meghaladta az 1500, illetve az 1600 dollárt, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a szállítás is drágábbá vált. A szerb olajipari vállalatok nehezen tudják kielégíteni a teljes piaci igényt, ezért jelenleg kiemelten támaszkodnak a NIS-re, amely teljes kapacitással működik. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére, New Yorkban és New Jerseyben heves esőzés, erős szél és áradások okoztak komoly fennakadásokat. Brooklynban egy kidőlő fa halálosan megsebesített egy 56 éves férfit. A vihar miatt több mint 160 ezer háztartás maradt áram nélkül, több ezer repülőjárat késett vagy maradt el, és több településen utcákat, illetve otthonokat öntött el a víz. A rossz idő miatt számos sport és kulturális rendezvényt is lemondtak vagy elhalasztottak, köztük Ed Sheeran koncertjét és a New York-i Global Citizen Fesztivált.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 Celsius fok között alakul.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: 107,1 MHz.
6: Reklám következik.
8: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hétfő, akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Farkas Ervin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor, mi leszünk önökkel majdnem délig. Ma íjászattal foglalkozunk részletesebben, majd ismertetjük a hétvége legfontosabb sporthíreit is. A Szabadkai Veterán Paraíjászklub tagjai 3D íjászatban az ország legjobbjainak bizonyultak, amire egy versennyel a szezon vége előtt nagy esőjük van terep- és pályaíjászatban is. Emellett többek között egy világbajnoki ezüstérem, valamint több nemzetközi és hazai siker fémjelezte a Veterán 2026-os idényét, amelyről Varjú Deánnal, a klub elnökével és versenyzőivel beszélgettem. Egy újabb íjászszezonnak értünk a végére. Beszélgetünk Varjú Deánnal, a Szabadkai Veterán Paraíjászklubnak az elnökével. Deán, akkor először arra kérem, hogy tekintsük egy kicsit vissza a múltba, mikor is alakult meg a klub. És ugye paraíjászklubban nevezett, nem csak paraíjászok vannak az egyesületben, sőt, főként ugye nem paraíjászok vannak az egyesületben.
2: Igen, 2007-ben akkor lett alapítva a klub. Egy pár évig úgy is működött, mint hogy paraíjászok, meg veteránok, és akkor utána egy, most pontosan nem tudom, de egy pár év múlva kibővültek a, úgymondva, az egészségesekre is, és itten azóta, az 2012 óta gondolom, mén ez így párhuzamosan. Minden évben az eredmények eddig növekvő irányba mentek. Az utóbbi két évben, nem számolom még ezt az évet, mert azért maradt még egy-két verseny, nincs éppen befejezve, vége felé tartunk, és még nem lett kihirdetve, hogy ki a legsikeresebb klub Szerbiába. Mink az utóbbi két év ezen kívül voltunk, elkaptuk azt a díjat, hogy legsikeresebb klub vagyunk Szerbiában.
1: Erre van esély most, hogy ugyanúgy lesz?
2: Közel vagyunk, de nem tudni, mert ilyen eléggé kiegyenlített egy beográdi klubba. Őnekik nagyon sok gyerek, fiatal van, ott a Beográd az elég nagy hely, meg egy kicsikét másmilyen az érdeklődés. Mi most egy kicsikét kínlódunk még ugye a gyerekekkel, úgymondva, hogy vannak technikai problémáink, már mind a helyen bírunk edzeni. Lassan dolgozunk minden, hogy ez erre, de ez, ezek a jövőbeli tervek, úgymondva, amit szeretnénk javítani.
1: Erről majd később beszélünk a részletesebben, és akkor nézzük az eredményeket, jó, hogy a 2026-os év ez milyen is volt eddig a veterán paraíjászklub számára.
2: Hát az ilyen úgymondva, hogy kiemelkedő eredményt még azt hozzáfűzném így klub szempontjából, hogy mink az idén, amit sikerült, az a, mivel van négy fajta verseny, amiben egész évben találkozunk. Mondjuk rá a 3D az olyan vadászat, legközelebbi szimuláció hozzá, illetve állatok ilyen születták, gumi meg szivacs valami ötvözvényből. Ott a mi klubunk az elnyerte a legsikeresebb azon a részén. Na mostan még várjuk még a többi ezt a hármat, hogy hogy fog alakulni konkrét.
1: Melyik ez a három még?
2: Három, van ez a terepiászat, még ami field a neve különben, még van ez a céllövészet, ami oszlódik kintre nyáron, amit szoktunk, még télen a benti zárt, az a szintén célő, csak az 18 méterre van mindenkinek. Ezen kívül az egyéni sikerek, azok még mondjuk rá nem maradtak, egy szép meglepetéseink voltak. Az idén volt magyaroknál megszervezve a világbajnokság szintén ilyen 3D stílusban, ami másik federáció, nem a World Archery, hanem ez egy másik, HDH az a neve, és ottan az egyik tagunk, Bábi Rudolf, annak sikerült elérni az ezüstöt. Továbbiakban az idén lett először megszervezve ilyen, hát úgy mondanám, hogy nem Balkán, de Száva kupa neve, azért mert a folyó a Száva, Szlovénia, Horvátok, Szerbián mink köröztű, és mink hárman csináltunk egy ilyen közös versenyt 3D-be, és ezt vannak rá ilyen jelek, hogy ez egy kicsit tovább fog fejlődni, hogy lehet, hogy be lesznek a magyarok is, meg több országok még be lesznek, van, hogy ez fejlődni fog. Itten a Attila Fels Klapka sikerült a második helyet szintén, hogy elnyerje. Esélyes volt az elsőre is, de nem jött neki össze. És nem utolsó sorban én is voltam a Atinában a görögöknél télen, az a benti célövészet. Ottan én a harmadik helyet sikerült, az ilyen Szerbia, Görög és Ciprus szintén valamilyen összeműködés alapján jött létre. És mondjuk rá az idén sajnos, amire nem bírtunk, ami a legfontosabb célunk lett volna, Amerikában volt megszervezve a világbajnokság a World Archery-ba, de oda mondjuk úgy, hogy nagyon drága volt elmenni, és nem bírtunk olyan támogatást összeszedni, még valójában igazából a szövetségnél is úgy alakultak, mivel drága, és akkor nem volt központban, nem is volt csinálva válogatott olyan szempontból. Persze, hogyha valaki nagyon akart volna menni, akkor az megoldották volna, mert tudják, hogy ki hogy lől lényegében, úgyhogy az nem gond. De sajnos az nem jött össze, az elég ilyen drága játék.
1: Ugye mondta, hogy Bábi Rudolf ugye második lett, ez nem is olyan túl régi hír, emlékszem rá, nem olyan régen történt ugye ez az esemény. Ő messze volt az első helytől?
2: Hát úgy mondva, hogy ez egy kicsikét ilyen specifikus verseny, hogy kumulációsan jönnek a pontok, az úgy mondva, hogy a kvalifikációs, ami 3 napig tart, 3 nap köröztülőnek, ott van egy pontszám. És akkor az első 6 az bekerül a döntőbe, úgy mondva, és tovább lőnek, nem, most pontosan nem tudom hány állatra, célra, és ott még azokat összeszámolják, és akkor valójában van esélyük, de az, aki első volt, annak már van egy kis lényegében akkumulált előnye, és akkor ezeknek utókő érniük. Volt a Bábinak egy esélye, nem tudta, hogy az ellenfele az, aki az első helyet, hogy az csinált egy-két bakit, és biztosra akart menni. Másképp, hogyha tudta volna, akkor megbírta volna rizikolni azt is, hogy túl tegye azon a ponton. De nem gondolta, hogy annyira fog valami bal sikerülni annak az elsőnek, és csak akarta biztosítani a második helyet, hogy az legyen biztosítva.
1: Tehát ez is szép siker.
2: Szép, igen, igen. Minden eredmény valójában szép. Még a ziászatban egyik fontos része a nagy versenyeken a tapasztalatok. Azok ottan, én is voltam párszor, és addig, míg az ember azt nem éli meg, addig nem tudja, hogy mi vár rá, azt meg élni. És akkor tudja, hogy igazából mennyire stressz vagy külön, ki van téve ilyen idegen nyelveknek, nem mindenki beszéli jó, még az angolt, sem minden, és egy kicsikét azért nem egy olyan stresszmentes, mint ahogy gondolnánk.
1: Akkor nézzük a hazai versenyet, ugye volt országos bajnokság az íjászat szinte minden válfajába.
2: Még hiányzik kettő, a 4-ből hiányzik kettő. Volt a céllövészet a télen. Ottan az befejeződött, az már márciusban, mert az akkor fejeződik. Volt a célvészet kint, ami kint nyáron lőjük, az éppen egy 3 hete fejeződött be. Ott a klubunk most nem volt annyi, olyan évünk volt, hogy nem volt sok versenyzőnk ezen a műfajon, de mindenki elnyert, ottan volt mindenki közülünk, akik voltunk 4-en, valamilyen szinten elnyerte a kupának az első 3 helyét. Most így fejből tudom, hogy vagyis én elnyertem a kupán az első helyet is, meg a versenyen is. Na mostan a többiek úgy fejből már nem emlékszik annyira, de ott voltak a dobogós helyen, mind a 4-en ott voltunk lényegében ezen. A 3D az mindenhol nagyon sikeres a klubban, ahogy a kupát is elnyertük itten. Hát most így szabadon mondhatom, hogy 15-6 versenyzőnk van abból, megesett, hogy egy nem kapott esetleg valamilyen érmet, mondjuk rá csak itten a kuparei szírű beszélünk, vagyis az országosú. De amúgy nagyon jó, sikeres tagjaink vannak ebben a 3D-ben, itt vagyunk a legerősebbek.
1: Akkor halljuk, hogy a 3D országos bajnokságon, amit ugye Rávna Górán rendeztek, ott a veteránnak a sportolói közül kik milyen érmet szereztek?
2: Ottan a tagjaink közül volt egy asszony, Klára Mészáros, ő ebbe a longbow kategóriába, ő az első helyet foglalta, akkor itten az összetett íba, ottan voltunk én meg a Zoli kollega, én nekem is került az első, neki a második helyet. Szintén ebbe az összetett íba van egy olyan faj, hogy Hunter. Másmilyen a cél, másmilyen a főszerelés. Ottan a Milan Dragosalsnak sikerült a harmadik helyet. Akkor az Attila Fels kapka, aki szintén a Száva kupon jó mutatkozott, jól lőtt, az ő a standard az első helyet, hát lőtte meg. Akkor a Bábi Rudolf szintén, Tarolt, ő is ottan mindig ott van az első, ritka, mikor nem. Meg László Péter, ő is ott volt az első helyen. Ők most ilyen, van a Bábi Rudolf mondjuk rá, amit így jól lenne megemlíteni, az, hogy ilyen PHB az ilyen primitív így, szóval hogy nincs neki póc, nincs semmi. Lényegében az olyan, mint a egy bot, mint régi, mint a tradisiak, hogy lényegében az újadon fut a vesző.
3: Legegyszerűbb.
2: Igen, legegyszerűbb. Az attól egyszerűbb nincs lényegében. Úgyhogy ő abban nagyon maher, nagyon jó csinálja, nincs neki itt a környéken, aki hozzá tud nagyon szólni, mutassa az eredménye is a világbajnokságon. Úgyhogy lényegében itt még egy-két tag nem bírt eljönni, úgyhogy még itt egy kicsikét olyan, nem is vagyunk éppen komplett összetételben, de ritka ilyen mondjuk rá csapat, klub, hogy ennyire sikeresek ilyen tömegesen, hogy fönt vagyunk az első három helyen, úgymond, vagy jobban mondva az első meg második. Ritka az, mikor lejjebb megyünk.

0: És mi vár még önökre ebben az évben?
1: Ebben az évben, mivel az elején említettük, hogy itt van ez a paraiászat, kellett volna a paraiászatban is egyik Ácó Zsepenics, invalid, ő neki kellett volna menni a Csehekő, ottan volt egy ilyen európai bajnokság szerűség, de sajnos adminisztratív problémák miatt nem jutottak ki. De mostan van ilyen a Ciprusa már tradicionális, ők jönnek mi hozzánk, a miénk mennek hozzájuk, és mindig van egy kisebb csapat. Valójában majd itt mi nálunk október 17-e, 6-a környékén, nem tudom pontosan a dátumot, a Páncsovon lesz megszervezve az egyik verseny, ami mi nálunk van, és jönnek a ciprusai. Utána még a miénk, most nem tudnám, hogy október vége vagy november elsője felé mennek ki Ciprusra, és az egy ilyen Afrodita Cup nevezetű verseny, és az pont Cipruson van megszervezve. Vannak ott, szoktak jönni románok, bulgárok, görögök, meg ilyen környékbeli országokból szoktak jönni. Nem annyira hivatalos verseny, de valamilyen szintén nemzetközi. És akarom mondani, hogy ez az Ácó, ez szintén elég jó, csak sajnos nem jutott ki. Úgyhogy ezek, amik úgy még maradtak ilyen valami versenyek az idén.
0: És melyik azok a versenyek, amelyik még kihatással lehetnek az összesített rangsorra?
1: A célövészetben még megmaradt az országos, még megmaradt a mi versenyek az idén.
0: És melyik azok a versenyek, amelyik még

0: versenyt, idén valamilyen versenyt?
1: Igen, az idén szerveztünk Topolyán ezt a 3D-t, mi nálunk az tradíció, úgy szokták még, hogyha valahol minden rendben van, az általában mi nálunk van. Már elég régóta csináljuk ezt, tehát elég járatos, hogy jó csapatunk van a pályafelépítésben, még a szervezésben. Ez szokásos ilyen problémamentesen lement, ez kint, vagyis pontosabban Zobnaticán, az Ergelán, ami nagyon szép hely, és tetszik nekünk, elég jó közreműködésünk van a helyiekkel. Köszönhető a Milánnak is, mivel ő topolyai. És akkor ez mondjuk rá az egyik verseny. A második az volt ez a paraiászatnak egyik országos rangadozó etápája, az minálunk volt megtartva. Sajnos ők nem olyan számosan versenyek, mégis kevesebben vannak. És ez, amit így versenyszerűen megtartottunk, volt még egy esemény nyáron. Volt egy ilyen akció a várostú, már mind a sport szövetségtű, hogy gyerekeknek iskola. És ez mink is elfő hozzájárultunk, ez egy ilyen ingyenes iskola volt. És akkor voltak itt a gyerekek, akik jöttek, és akkor megbírták látni, hogy mi ez az ijászat, egy kicsit edzenek, egy kicsit elmagyaráztuk nekik erre-arra. Sajnos itt mi nálunk Szerbiában valahogy az ijászat nem kapott annyira, és az emberek nem tudnak annyira róla, nem annyira populáris, úgymondva. És a gyerekek száma is mutatta, hogy nem olyan érdeklődtek annyira ebbe, ami egy kicsit mi nálunk is probléma, amit már említettem, hogy nem csak a hely, hanem maga az érdeklődés is egy kicsit probléma. És itt ez mindenkünk is problémát okoz abba, hogy megszervezzük az edzéseket, meg minden.
0: Hogyan lehetne toborozni gyerekeket, vagy hogyan lehetne ezt a sportágat valahogy ismertebbé tenni? Mit kellene csinálni, mit lehetne csinálni?
1: Ez egy érdekes kérdés. Gyerekeket hát úgy nehéz egy kicsikét, mivel mostanában a tendencia arra mén, hogy így ilyen gyorsabb, instant eredmények, vagy valami, ahol lehet sikerülni. Maga az ijászat az követel több időt, több figyelmet és több odaadást. Az egész procedúra az tovább tart, hogy sikereket bírjon valaki aratni. Vannak úgymondva ijász ágak, ahol egy kicsikét populárisabbak, azok úgy mondanánk ilyen tradicionális, akarom mondani, hagyományőrző rész ottan, de lényegében a gyerekek ott jobban úgy rotálnak, azért mert ottan játéknak van jobban részesítve az a része, de mikor már úgymondva egy kicsit keményebb sport, hogy akkor ottan eléggé oda kell tenni maga, és nem tudom, hogy most úgymondva a mai fiatalok mennyire részesítik előnybe, hogy leköldj annyira foglalják magukat egy sportnál, hogy úgymondva.
0: Tehát akkor nehéz is ugye fiatalokat meg utánpótlást toborozni.
1: Igen, és érdekes észrevételem, és ez nem itt mi nálunk, ez az én személyes, meg lehet tévedek, de a világbajnokságok is, vagy ilyen nagyobb versenyeken azt vettem észre, hogy mondjuk rá a 3D-be, ott zömébe jelennek igen fiatalok, akik kitűnőek az eredményekkel, de a zöme idősebbek, majdnem, hogy már veteránok. Lényegében hozzátehetnénk, hogy lehet, hogy pszichikailag jobban megvannak kiérve, és jobban bírják a nyomást. Na most mondom, ez nem szabályszerű, de úgy, ha mennyiséget nézzük, és ez is hozzátesz így. Na mostan, de ez egy kicsikét így a versenystílus, mármint, hogy mit tudom, 3D-t erre fegyelzve, egy kicsikét itten vannak változások, mondjuk rá a célvészetben, ott vannak fiatalabbak, de úgy mondva, hogy Szerbiában ez nem annyira hagyomány. Vannak érdekes módon, itt minálunk vannak oroszok is, kínaiak, és minálunk is mondjuk rá elég szép számban, ők rögtön, ünálunk az ország szinten valamilyen ismertebb sport, és már mindjárt hamarabb jelentkeznek. Minálunk ez nincs elterjedve.
0: Mennyien vannak a klubba körülbelül Szabadkán, nem is pontosan, de úgy számszerűleg?
1: Hát mostan éppen most számoltam, csináltam egy ilyen statisztikai összeszámolást, 30-an vagyunk, amiből szép számon mondjuk rá 20-an vagyunk versenyzők.

0: Minánk úgymondva amatőr ilyen, akik szabadidős ezek a tagok, minánk, azok annyira nincsenek is nagyjából, van egy pár, de annyira nem. Hamarosan, ha minden igaz, akkor bővülünk még egy 3-4 személye is. Remélem, őkből is csinálunk versenyzőket. Ha már így elég sikeresek vagyunk, akkor miért ne? Olyan közösségünk van, ahon eléggé segítünk, nem vagyunk önzőek, mindenki át akarja adni a tudását. Ebből szempontból a Pataki Zoltán, aki hivatalosan is az edzőnk, ő az elejétől kezdve rajta, engemet is beszámítva, nagyon sokat a tudását átadja, mindenkinek segíteni akar lényegében. És ez látszott is az eredményeken valójában, hogy relatív pár év alatt elég szépen kiugrottuk és tartsuk a szintet, mint klub szinten.
1: Akkor nézzük a jövő évi terveket, ha bár még idei szezonban van egy pár verseny, de azért beszéljünk a jövő évi főversenyekről. Mit lehet már most tudni, hogy mi vár önökre a jövőjében?
0: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés azért, mert a szövetségben is volt egy ilyen átrendezés, és nagyon megváltoztatták a versenyzési rendszert, amit még igazából még se tudjuk, hogy hogy fog működni. A külföldi versenyek, most hallottam nemrégiben, hogy szintén lesz ez a csak európai, ez a HDH, ami volt a Babi Rudolf is, az a horvátoknál lesz még szerint, relatív közel is, mondva, hogy ilyen kisebb költsége jár. Nem mind Amerika. Azon kívül a, szintén ebben a VA-ban az, az európai kőne, még nem vagyok benne, biztos úgy hallottam, hogy az olaszoknál, de valamit rebesgettek a szlovénoknál is, de az olaszok a hivatalos információ. Az relatív közel lesz, na mostan a szövetségben is kérdőjeles, hogy még hogy fognak a fújni a szelek, és akkor ezt még nem tudjuk, hogy mennyire bírunk arra alapozni, hogy hogy készüljünk. Azt majd egy kicsivel később, év vége, év elején tudjuk meg, hogy ez hogy fog igazából kinézni. A tervek közé tartozna az is, hogy sikerüljön megszervezni, sikeresen, hogy működjön a gyerekekkel az edzést, mert ebben van egy, amit említettem is, hogy elég idős az 3D-be mondjuk rá, de mondjuk rá, mi nálunk is elég gyöngi, nálunk elég korba vannak a versenyzőink, és köne egy ilyen utánpótlás is. Itten vannak kisebb technikai okok is ez miatt, és ezt szeretnénk megoldani jövőre. Ez lenne egyik a cél, kitűzött cél. A másik azt ad, hogy kevés Szerbia szintén is, de klubban is belül a női ijászok. Per pillanatban mi nekünk van, akik ijászkodnak, az 4 nő a klubban. Ha minden igaz, akkor ez egy kicsit bővül egy pár személye a következő egy-két hétbe, de ezt még meglássuk, az odébb van. Minden téren szeretnénk egy kicsit fejlődni, most hogy hogy lesz, hogy fog sikerülni, ez sok mindentől függ.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: 11 óra 43 perc a pontos idő, kedves hallgatóink, sporthírek következnek. Csütörtökön megkezdődött a labdarúgó nemzetek ligája 2026-27-es idénye. A magyar válogatott az A-osztály első fordulójában 1-0-ra kikapott Ukrajnától Budapesten, ma 20 óra 45 perckor pedig Észak-Írországban lép pályára. A szerb csapat a B-osztályban Görögországtól és Hollandiától is 2-1-es vereséget szenvedett Belgrádban. Az első ligában a TSC a rangadón 2-2-es döntetlent ért el Csácsakon az éllovas Bórec ellen, míg a Loznica-Spartakusz mérkőzést ma 20 órától játsszák. A mezőnyt a 25 pontos Bórec vezeti, a 21 pontos TSC előtt, a Spartakusz 15 ponttal is egyel kevesebb mérkőzéssel a 6. helyen áll. A női szuperligában a Spartakusz 3-1-re verte a Vojvodina csapatát, a TSC pedig 5-0-ra nyert Krusevácon a Napredák junior ellen. Még egy eredmény, Masinac Milutinac 6-0, míg a Kragujevácsi Radnicki Cenazvéza mérkőzést ma játsszák. A mezőnyt a 15 pontos Spartakusz vezeti, második a Cenazvéza 13 ponttal, a 12 pontos TSC a negyedik. A Vajdasági Liga északi csoportjának 6. fordulójában az Adorjani Tisza 3-1-re nyert Újsóvén a Proleter ellen. A többi eredmény Kulai Hajduk Becse 3-0, Mladenovi Budućnost Ókiri Obilić 1-1, Paripási Rádnicki Sztapári Hajduk 1-0, Bácsföldvári Vojvodina Bajmaki Rádnicki 0-2, Pajsa Szekhegyi Nyegos 1-2 és Zombori Zsák Dunagálosi Budućnost 3-2. Első a Kulai Hajduk 15, második a Tisza, harmadik a Bajsa, negyedik a Bajmaki Rádnicki egyaránt 10-10 ponttal. A Szabadkai Körzeti Ligában a Csantavér 5-2-es győzelmet aratott a Nádaljai Napredák felett. A többi eredmény a következő. Péter Évei Jedinszó Tornyos 2-2, Kucorai Iszkra Györgyén 1-1, Szabadkai Bácska Kelebicka Suma szintén 1-1, Kiskéri Szutyeszka Torzai Budućnost 6-0, Zenta Tavankút 2-1, Nyegosjavói Proleter Adai AFK 3-4 és Szent Tamás Csóka 1-1. A vezetést a 16 pontos Szutyeszka vette át, második a Kelebicka Suma 15, harmadik a Tornyos 14 ponttal. A Szabadkai Városi Liga van a szolid együttese hazai pályán, 2-1-re kikapott az újzsegniki Preporód együttesétől. A többi eredmény Prozivka, Palics 1-4, Málabosna Békova 0-2, Udárnik, Elektrovojdina 6-2 és Hajduk Lokomotiva 0-5. A Vinogradár szabad volt ebben a körben. A ligát a 15 pontos Preporód vezeti, második a Lokomotiva, harmadik a Békova 12-12 ponttal. A Tiszamenti Ligában a Horgos és a Tisza-Szent Miklósi Szloga mérkőzése gól nélkül zárult. A többi eredmény Szerbkeresztúri Jedinszó, Magyar Kanizsai Potisztja 0-1, Padé Tisza, Oroszlámosi Szlávia 3-1, Szanádi Jadrán, Martonosi Jedinszó 15-2, Török Kanizsai Obilić Gyála 3-0 és Moholi Bácska Majdáni Tromegya 8-0. Az oromi sampion szabad volt. A mezőnyt a 12 pontos Obilić vezeti, de ennyi pontja van a Potisztja és a Gyála csapatainak is. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a bajnoki címre pályázó Bácskaudvari Szloboda 7-0-ra legyőzte a Kishegyesi egységcsapatát. A további két eredmény Tomislavci Pacsiri Bácska 3-1 és Zenta Gunarasi Szlávia Feketicsi Jadrán 5-4. A Mladost szabad volt. A tabellát a 12 pontos Tomislavci vezeti, második a Szloboda 7 ponttal. A férfi kézilabda Super B ligában az Adai Potisztja Pezex együttese 31-23-as győzelmet aratott a Bogatici Mácsa felett. Ligát a Kikinda vezeti, a Potisztja Pezex a harmadik helyen áll. Az első liga vajdasági csoportjában a Szabadkai Spartakusz kézilabdázói Sima 33-23-as győzelmet arattak a Sidi Rádnicski felett, és 4 ponttal vezetik a ligát. Az első női liga vajdasági csoportjában az Adai Halász József együttese 33-23-ra kikapott Rúmán a szlovén csapatától. Vereséggel rajtottak a Spartakusz kosárlabdázói az első ligában, miután saját közönségük előtt 53-46-ra kikaptak a Novoszászká ZK a csapatától. A Spartakusz vízilabda klub 13 éven aluli együttese az előkelő 4. helyen zárta a Makarskai nemzetközi tornát. A szabadkai csapat a bronzért vívott mérkőzésen 12-5-ös vereséget szenvedett a belgrádi Partizán együttesétől. Zomborban rendezték az U23-as birkozó országos bajnokságot. Csapatban a férfiak mezőnyében a nagybecskeleki Proleter bizonyult a legeredményesebbnek, a második helyen a zombori Szokó, a harmadikon pedig a belgrádi Partizán végzett, míg a nők között a felsőhegyi Herkules szerezte meg az első helyet, a magyar kanizsai Potisztja és a mladenováci Jubomir Ivanovic Gedzsa csapatai előtt. Szabadkán is környékén zajlik a 32. Szeván Vilati Tjéle nemzetközi labdarúgó utánpótlás emléktorna. Az első fordulóban Magyarország 2-1-re verte Romániát, Szerbia és Bulgária mérkőzése pedig 1-1-es döntetlennel zárult. A szombati második fordulóban Szerbia 3-1-re kikapott Romániától, Magyarország pedig 1-1-es döntetlent játszott Bulgáriával. A torna holnap zárul, a Románia-Bulgária mérkőzést 14:30-tól Zentán, a magyar-szerb találkozót pedig 17 órától a Szabadkai Városi Stadionban játsszák. Ennyi volt mára, és erre a hétre a Küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Farkas Ervin, adást vezető technikus és jó magam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor zentai kajak lesz majd a fő témánk. Viszontlátásra!
1: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Híradó.
1: Lemondott köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja. Október 22-én Belgrádban tartják kampányzáró rendezvényüket az egyetemisták, és megnyitották az idei vajdasági magyar ünnepi játékokat Palicson. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek.
2: Választások 2026.
1: A választások előkészületei a tervek szerint haladnak, és október 25-ére minden készen áll majd, mondta Vladimir Dimitrijevic, a köztársasági választási bizottság elnöke. Jelenleg mintegy 6,44 millió választópolgár szerepel a választói névjegyzékben, amelyet október 9-én zárnak le. Eddig 13 választási listát hirdettek ki, egyet azonban időközben visszavontak, így jelenleg 12 lista indul. Dimitrijevic arra kérte a választó, hogy időben ellenőrizzék adataikat a névjegyzékben. A szavazóhelyiségek a választás napján 20 óráig lesznek nyitva, az előzetes eredményeket pedig 24 órán belül közzéteszik. Ana Brnabić házelnök látja el ideiglenesen a köztársasági elnöki teendőket, miután lemondott Alekszandar Vučić. A leköszönt köztársasági elnök a dokumentum aláírása előtt az utóbbi évek beruházásait és fejlesztéseit saját politikai örökségének részeként emelte ki. Hozzátette, büszke az elért eredményekre, és úgy véli, elnökként mindvégig a béke és a stabilitás megőrzésére törekedett. Ugyanakkor a leköszönő államfő szerint a mostani döntése egy új politikai időszak kezdetét is jelenti. Balázs Zita és Rózsa Krisztina összefoglalója.
3: 9,5 év után távozott a szerb elnöki posztról Alekszandar Vučić. A politikus vasárnap este a szerb elnöki hivatalban jelentette be lemondását, majd kamerák előtt alá is írta az erről szóló dokumentumot. A most már egykori elnök köszönetet mondott támogatóinak az utóbbi évek bizalmáért, valamint hozzátette, mostantól egyszerű állampolgárként vesz részt az október 25-i parlamenti választáson. A köztársasági elnöki megbízatást közvetlen választáson mindenféle háttéralkuktól mentesen, tisztességesen és demokratikusan lehet kiérdemelni. Hálás vagyok azoknak az állampolgároknak, akik két alkalommal is hatalmas bizalommal tiszteltek meg, és ezzel rám bízták azt a legmagasabb rendű feladatot és felelősséget, amelyben ember csak részesülhet. Tisztelt állampolgárok, a mai napon benyújtom lemondásomat. Alekszandar Vučić beszédében nem csak a jelenlegi politikai helyzetet, hanem az elmúlt 9 év eredményeit is értékelte. Kiemelte, hogy szerinte Szerbiának a koronavírus járvány, az ukrajnai háború és az utóbbi évek válságai közepette is sikerült megőriznie a békét és a stabilitást. Hangsúlyozta, lemondása akkor válik hivatalossá, amikor az erről szóló dokumentum megérkezik a parlamentbe. Különösen büszke vagyok arra a több mint 300 gyárra és üzemre, amelyeket megnyitottunk, legyen szó külföldi vagy hazai beruházásokról. Az pedig tény, hogy ma annak ellenére, hogy mintegy 500 ezerrel kevesebben élünk az országban, elsősorban a rendkívül alacsony természetes szaporulat miatt, mégis mintegy 500 ezerrel több embernek van hivatalosan munkája, mint 2012-ben. Ezek a tények, ezek az eredmények. Alekszandar Vučić lemondása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy távozik a politikai életből. Az október 25-i parlamenti választáson a szerb haladó párt listavezetőjeként indul, és a párt győzelme esetén miniszterelnökként folytathatja pályafutását. Harmadik elnöki ciklusra az alkotmány értelmében már nem lett volna lehetősége. Az államfői feladatokat addig Ana Brnabić, a parlament elnöke látja el. Az új köztársasági elnököt a legkésőbb december végéig kell megválasztani.
1: December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. Október 22-én 3 nappal az előrehozott parlamenti választások előtt tartja nagyszabású kampányzáró rendezvényét Belgrádban az egyetemisták választási listája, értesült a Danas című belgrádi napilap. A kampányzáró előtt Nizsben és Novi Pazarban is nagy gyűlést szerveznek. Emellett folytatják az egyetemista minden faluban elnevezésű akciójukat, amelynek keretében Szerbia szerte személyesen beszélgetnek a lakosokkal a mindennapi problémáikról. Az egyetemisták szerint ezek a találkozók a 11 pontos programjuk kidolgozásához is hozzájárultak. A választások kiírása óta az egyetemisták több kampányrendezvényt és kerékpáros felvonulást szerveztek, egyebek mellett Újvidéken és Kragujevácon. A hallgatók bírálták a Szerb Haladó Párt kampányát is. Állításuk szerint a kormánypárt rendezvényeinek elhalasztása a támogatottság csökkenését jelzi. Hangsúlyozták, hogy saját kampányukban a választókkal folytatott közvetlen párbeszédre helyezik a hangsúlyt. Azért újul meg mindig a magyar összefogás listája, hogy mindazok, akik tettek a közösségért, lehetőséget kapjanak, hogy képviseljék a vajdasági magyarságot. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Fremond Árpád. A magyar összefogás lista vezetője elmondta, arra törekedtek, hogy a legfiatalabb csapattal vágjanak neki a következő 4 évnek, az átlag életkor pedig 41 év, tette hozzá. A politikus elmondta, nagyon várja már a voksolást, hogy végre megszülessen az eredmény, és miután kiderült, hogy ki képviselheti tovább a vajdasági magyar közösséget, végre nyugalom legyen.
0: Én személy szerint szeretném, vagy örülnék neki, hogyha legalább fele a vajdasági magyar választóknak az urnák elé járuljon, de lehet, hogy többen fognak. És onnantól kezdve pedig látszani fog az, hogy a vajdasági magyarok milyen irányba szeretnének menni az elkövetkezendő időszakban. Melyik az a lista, ki az a listavezető, akiben ők azt látják, hogy képviselni fogja az ő érdekeiket az elkövetkezendő időszakban. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert utána reményeim szerint egy nyugalom következik. Tehát nyugalom következik, és csak a munkára tudunk koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert most aztán, hogy mondjam, az apró hibák is fel vannak nagyítva, folyamatosak a támadások, folyamatosak a lejáratások, a mesterséges intelligenciával generált képek, ezekkel a képekkel próbálják egyesek a közhangulatot alakítani. De én azt tapasztalom, beszélgetve az emberekkel, hogy az emberek igazából biztonságot szeretnének, az emberek igazából nyugalmat szeretnének, és az emberek tudni szeretnék azt, hogy ki lesz az a személy, vagy kik lesznek azok a személyek, akikhez fordulhatnak majd a jövőben. Legyen szó a parlamenti választásról, vagy legyen szó a nemzeti tanácsi választásról.
1: Hivatalosan is útjára indították a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa és továbbadja a vajdasági magyar kulturális értékeket, valamint erősítse a közösségi összetartozást. Balázs Andrea és Dóró Alen összeállítása.
4: A palicsi Vigadóban megtartott nyitó műsoron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői mondtak ünnepi beszédet. Dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke Kodály Zoltán gondolatát idézve hangsúlyozta, a kultúrát nem lehet egyszerűen megörökölni, azt minden generációnak újra és újra meg kell szereznie. Mint mondta, ez az ünnepi játékok egyik legfontosabb küldetése is.
5: Bármivel is foglalkozik egy-egy vajdasági magyar, őrzi a kultúránkat, továbbadja, mielőtt továbbadná, gazdagítja, bővíti, és ez az igazi egység, ez az igazi összetartozás, ez az igazi összefogás, ez az, ami minden nehézség ellenére megtartott bennünket, annak ellenére, hogy hányszor változott az az ország neve, amelynek mi az állampolgárai voltunk. Egy állandó volt, ez pedig a mi közösségünk, a délvidéki magyar közösség, és ez így van ma is, és legyen így még nagyon-nagyon sokáig.
4: Az idei programsorozat II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója köré épül. Sutus Áron a VMS elnöke szerint a kuruckor szellemisége igenis meg tudja szólítani a mai vajdasági fiatalokat.
6: Nem hallgatott el a tárogató szó, ez a tárogató szó, ez a mai napnak és a ma világának egy nagyon erősen meghatározó ereje és nagyon karakteres ereje.
4: A kiemelkedő népzenei teljesítményt idén is Bodor Anikó díjjal ismerték el. A rangos elismerést Rontó Márta énekkarvezető vehette át a Durindó Népzenei Fesztivál egyik meghatározó közreműködőjeként, saját hagyományanyagának hiteles tolmácsolásáért.
7: Nem is tudnám elképzelni az életemet zene nélkül, népzene nélkül, és én azt mondom, hogy ez a lelkünknek egy fontos, tápláléka, hogy ilyesmivel, és én azt hálát adok az Istennek, hogy adott adottságokat hozzá, hogy ezt tudjam művelni, és ez szolgálni a közösséget is, és az itt lévő magyarságot.
4: A műsor további részében a Rákóczi évfordulóhoz kapcsolódó történelmi és irodalmi összeállításokat láthatott a közönség vajdasági művészek és diákok közreműködésével. Az est vizuális hátterét Bezzeg Gyula fotókiállítása adta. A rendezvényen az is kiderült, hogy jövőre Magyar Szent Mihály ad otthont a Durindónak és a Gyöngyös Bokrétának.
2: Választások 2026.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Zajlik a negyedik kamara fest Zentán. Megtartották a szépkorúak találkozóját Kispiacon, és vereséget szenvedett Szerbia Hollandiától a Nemzetek Ligájában. Jönnek a részletek. Szeptember 30-áig zajlik a negyedik kamara fest Zentán. A Zentai Magyar Kamara Színház és a Novem Színházi Szervezet közös rendezvényén 4 napon át 7 előadással, szakmai kerekasztal beszélgetésekkel, valamint koncerttel és filmvetítéssel várják a színház kedvelőket és a szakmai közönséget. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
8: Egy igazi showkész fesztivál, illetve mini évad vette kezdetét Zentán, ahol a Zentai Magyar Kamara Színház az előző évadban született legjelentősebb előadásait mutatja be a közönségnek és a szakmai vendégeknek. A rendezvény nyitó előadása Sárosi István Gyilkosát hűdök című darabja volt. A fesztiválra számos fiatal és pályakezdő is ellátogatott, köztük a Pécsi Tudományegyetem első éves színész hallgatói is. Golub Emese, Pécs, Magyarország.
9: Szerintem ez nagyon hasznos lehet, tisztában lenni azzal, hogy milyen külföldön úgymond egy színház, illetve szerintem alapvetően már csak a nemzetiségekből való különbségekből fakadóan mindig máshogy játszanak, vagy kicsit másból fogalmaznak meg dolgokat, és ez nagyon tanulságos lehet, illetve hát az osztályfőnökünk Mezei Kinga is itt játszik, illetve rendezik, amire nagyon kíváncsiak vagyunk.
8: 4 nap, 7 színházi előadás, emellett koncert és filmvetítés is szerepel a gazdag program kínálatban. A délelőtti órákban megszervezett szakmai kerekasztal beszélgetések pedig lehetőséget teremtenek a produkciók mélyebb elemzésére és az eszmecserére. Dévai Zoltán, a Zentai Magyar Kamara Színház igazgatója.
10: Nyilván ennek a fesztiválnak az a célja, hogy olyan szakmai közönséget hívjunk ide, akik, ha kritikusokról beszélünk, akkor nyilván azért, hogy írjanak rólunk, ha színházigazgatókról beszélünk, akkor remélhetőleg valamilyen együttműködés céljából, ha meg hát rendezőket is szoktunk hívni, színész kollégákat, akikkel a jövőben szeretnénk dolgozni, és akik itt ilyenkor tudják megismerni a társulatot és a színészeinket.
8: A Kamara Fest nem csupán a színpadi produkciókról szól, hanem a találkozásokról, az új szakmai és baráti kapcsolatok építéséről, valamint a közösség formálásról is, hiszen a színház igazi ereje pontosan ezekben a közös élményekben rejlik.
2: Választások 2026.
1: A 70 év felettieké volt a vasárnap délután Kispiacon, ahol a szépkorúak találkozóját tartották az Ékszernők Egyesületének szervezésében. A találkozón részt vett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere, Szarabka Ede, a kispiaci helyi közösség tanácselnöke, valamint Tóbiás József köztársasági parlamenti képviselőjelölt is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
3: A szépkorúak találkozója jó alkalom volt arra, hogy a közösség kifejezze tiszteletét és megbecsülését az idősebb generáció iránt. A Kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület tagjai kulturális műsorral készültek, ezzel is emelve az ünnepség hangulatát. Csongradac Emese, az Ékszernők Egyesületének elnöke.
11: Az önök életútja, tapasztalata és bölcsessége olyan érték, amelyet nem lehet könyvekből megtanulni. Önök azok, akik megemlékeztetnek bennünket arra, hogy honnan jöttünk, és milyen értékeket érdemes továbbadnunk. Azt kívánjuk önöknek, hogy még sokáig legyen részük szeretetben, egészségben, családi együttlétben, nevetésben, és sok-sok olyan pillanatra, amelyre jó lesz visszagondolni.
3: A Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére a CMH működtetésében létrejött falugondnoki hálózat 22 falugondnoka 57 településen mintegy 780 idős ember mindennapjait segíti. Az orvoshoz való eljutásban, a bevásárlásban vagy az ügyintézésben nyújtott segítség sok esetben ahhoz járul hozzá, hogy az idősek továbbra is önállóan saját otthonukban élhessenek, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint.
12: Azt szeretném önöktől kérni, hogy az élet bölcsességüket, az élet tapasztalatukat próbálják meg valahogy átadni a fiatalabbaknak, hiszen egy olyan világot élünk, amikor az érvek nem annyira számítanak, ahogy régen mondtuk, a józan paraszti ész nem számít, a racionalitás nem számít, hanem ilyen érzelem alapú, gyűlölet alapú világ lett. Nem csak a mi közösségünkben, nem csak Vajdaságban, nem csak Szerbiában, hanem az egész világon.
3: A szépkorúak találkozója nem csak az ünneplésről szólt, hanem arról is, hogy a közösség kifejezze, hogy az idősebb generáció tapasztalata, munkája és példája ma is fontos érték. Az esemény végén a falu legidősebb polgárait, valamint a legidősebb kispiaci házaspárt is külön köszöntötték.
2: Választások 2026.
13: Sport.
1: Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén, Hollandia pedig 4 ponttal vezeti a csoportot. A szerb válogatott legközelebb csütörtökön október 1-én Németország vendégeként lép pályára Münchenben. A pontos idő 12 óra 17 perc, híradót hallottak.
13: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul.
14: Egy óra múlva is,
15: csak a legfrissebbek.
16: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
20: Várom a postást.
19: Jön a nyugdíj?
20: Azt várhatom.
19: A számlákat hozzák.
20: Na azt nem várnám.
19: Hát akkor?
20: Ma hozzák a 7 napot.
21: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
22: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 28-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 49 para. 100 forint 32 dinár 7 para. A svájci frank 124 dinár 31 para. Az angol font 136 dinár 64 para. Az amerikai dollár pedig 103 dinár 17 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

12 óra 40 a pontos idő, és hát ez idő tájt mindig a Pannoner TV műsorát vesszük jól szemügyre. Ez most sem lesz másképp. Ha kíváncsiak arra, hogy mi minden lesz látható a TV képernyőin a délután folyamán, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szervül, és 17 órától pedig sport hétfő, majd megszokott időben 17 óra 30 perctől híradó, azt követően pedig közbeszéd, a Pannon Televízió közéleti beszélgetés műsora, melyben ma a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokról lesz szó, szakértőkkel beszélget majd a műsorvezető. 19 óra 25 perctől kalamár is, utána sport hétfő, ismétlés, 20 órától pedig híradó, azt követően pedig a Pannon Televízió felvétele a 33. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok nyitó rendezvényéről, amely Palicson volt megtartva. 22 óra 45 perctől szubjektív, melynek témája, hogy első helyezést értek el kollégáink a 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. Mecselik Anita szerkesztő riporter, Massa Attila vágó és Szalai Adrián operatőrrel készült beszélgetés. 23 óra 15 perctől pedig a közbeszéd tudják visszanézni, majd pedig híradó ismétlés lesz látható a Pannon Televízióban.

Az ABBA együttes tagadhatatlan, hogy örökzöld slágereket írt, az imént szólt tőlük a Dancing Queen. És hogyha már itt tartunk, hogy ABBA, azért el kell mondani, hogy aki még nem látta a Mamma Mia című filmet, akkor mindenképp nézze meg, hiszen a film tele is tele van ABBA slágerekkel. Na de vezetés közben jó választás a Szabadkai Magyar Rádió, most rövid útinfóval érkezem, hiszen az információ szerint Zentagunarason, illetve Szabadkán, a sportcsarnoknál és a tűzoltóságnál is rendőri ellenőrzésre lehet számítani, így mindenképp vezessenek óvatosan, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva. Természetesen ne csak akkor, ha rendőrt látnak, hanem mindig. 12 óra 51 a pontos idő, elrepült ez a fél óra nagyon-nagyon gyorsan, úgyhogy maradjanak azért még rádiónk hullámhosszán, hiszen kerek órán hírek, majd pedig beszámolok önöknek a következő órában az idősebb generációknak szóló számítógépes tanfolyam részleteiről, amely a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár olvasótermében lesz megszervezve, illetve ha Oktoberfest, akkor mindenki talán a sör, a jó hangulat és a különböző zenei kínálatra gondol. Nos, Bácskosút falván első alkalommal szerveznek Oktoberfestet, szervezővel ismertetem majd a programot, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk a következő órában is.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
3: Választások 2026.
2: Alekszandr Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabićnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabić legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabić az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vučićtól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandr Vučić. Hozzátette, hogy Vučić jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vučić vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. A Szabadság és Igazságosság pártjának adatai szerint 44.141 szerbiai választópolgár regisztrált arra, hogy külföldön szavazzon az október 25-i parlamenti választáson. Marko Dimitja, a választói névjegyzék felülvizsgálatával foglalkozó bizottság SSP által delegált pót tagja közölte, összesen 61 országban jelentkeztek külképviseleti szavazásra. A legtöbben Bosznia-Hercegovinában, több mint 12.600-an, Németországban pedig csaknem 7.200-an. Dimitj szerint külföldön főszabály szerint legalább 100 regisztrált választó szükséges egy szavazóhely megnyitásához. Ennél kevesebb jelentkező esetén is létrehozható szavazóhely, ehhez azonban a Köztársasági Választási Bizottság külön határozata szükséges. Az SSP politikusa azt állította, hogy a Köztársasági Választási Bizottság és a Külügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra a külföldi szavazásra jelentkezők számát, ezért ismertette a párt birtokába került adatokat.
3: Választások 2026.
2: Felfüggesztették Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát a Magyarországgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter esetében, az úgynevezett NKA ügyben hűtlenkezelés gyanúja merült fel. Az ügyészség szerint a nemzeti kulturális alappénzeit a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és ezzel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett. Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a Volánbusz 2015 és 2018 közötti beszerzéseivel kapcsolatos korrupciós nyomozás miatt kérték. Magyar Péter ügyében egy 2024-es eset miatt folytatódhat az eljárás. A gyanú szerint egy budapesti szórakozóhelyen konfliktusba keveredett egy férfival, akinek elvette a telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Magyar korábban maga kérte, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, és ne akadályozzák az ügy kivizsgálását. A mentelmi jog felfüggesztése önmagában nem jelenti azt, hogy bármelyik politikust automatikusan bűnösnek találták volna.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos idő várható a nap további részében is Szerbiában.
4: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
5: A 107,1 MHz-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: 13 óra után járunk, és most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is. Az adásban technikus váltás is történt, Farkas Ervin után mostantól Sóti Tamás kezeli a keverőpultot. Soha nem késő tanulni, NET ad fel című, idősebb generációknak szóló számítógépes tanfolyam indul Topolyán a Juhász Erzsébet könyvtár olvasó termében, melyet a Kóder Klub szervez, a programot pedig a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT is támogatja. A tanfolyam részleteiről most Csúvárosi Boglárkával, a tanfolyam vezetőjével beszélgetek. Jó napot, köszöntöm a Mozaikban!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdjük talán a legfontosabb kérdésről, hogy kiknek szól pontosan a számítógépes tanfolyam?
3: Ezt a számítógépes tanfolyamot főleg idősebb generációknak képzeltük el, de nagyon szívesen várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy nem biztos a számítógépes, hát mondjuk a mai napokban már alap dolgokkal, és szeretné megtanulni, illetve biztos lenni benne.
2: Tehát olyanok jelentkezhetnek, akik szinte egyáltalán nem értenek a számítógép használatához? Tehát ez az egészen a bekapcsolástól egészen odáig, hogy internet használat, e-mailezés, közösségi oldalak, vagy pontosan mit tanulhatnak majd meg a képzésen a jelentkezők?
3: Igen, főleg olyan tanulni vágyó idősebb személyeket várunk, akik pontosan nem tudják föltalálni magukat a számítógépen. A bekapcsolást is meg fogjuk tanítani, de ugye szeretnénk arra hangsúlyt fektetni, ami a mai világban már elkerülhetetlen. Internetezés, internethasználat, e-mailezés, különböző telefonos applikációk használata, ugye ez már sokszor szükséges, egyik nem zárja ki a másikat, ugye sokaknak családtagjai külföldön vannak, kapcsolattartás Viberon, WhatsAppon keresztül, viszont de gondoltunk egy kis alap Word használatot is beletenni ezekben az órákba.
2: Mennyi időt vesz igénybe a kurzus? Milyen formában zajlanak majd az órák?
3: Az órák heti egyszer kerülnek megtartásra, és 10 alkalommal. Most októberben kezdünk, és akkor karácsonyra már mindenkinek a kezében lesz egy alaptudás, számítógépes alaptudás, amivel már aztán otthon föl tudják találni magukat a személyén.
2: Ugyebár említett, hogy nagyon az alap dolgokat fogják megtanítani a jelentkezőknek. A biztonságos internet használatra is kitérnek? Tehát például arra, hogy hogyan ismerjék fel a gyanús üzeneteket, vagy az internetes csalásokat. Ez a mai világban egyre jobban jelen van, és érdemes óvatos lenni.
3: Igen. Mindenféleképp egy alkalommal ezzel fogunk találkozni. Ugye akik már benne vannak ebben a világban, ők jól ismerik ezt, hogy mindennapi előforduló e-mailek és üzenetek érkeznek, reklámok érkeznek, és ezek mind gyanúsak, és itt bele lehet keveredni olyan dolgokban, amiből nagyon nehéz kihúzni magunkat, és szeretnénk felhívni majd a tanulók figyelmét arra, hogy hogyan ismerjék fel ezeket, megpróbáljuk bemutatni nekik, és elmondani, hogy milyen veszélyeket rejt ez valójában a mai világban már.
2: 10 alkalomról van szó. A képzés végén a résztvevők számíthatnak egy kisebb vizsgára?
3: Vizsgát nem terveztünk. Egy elismerést, egy oklevelet kapnak azért arról, hogy itt velünk végig küzdötték, és próbálták elsajátítani ezeket a feladatokat. Itt igazából nekünk nem az a célunk, hogy vizsgáztassuk őket, hanem minél több tudást átadjunk nekik, és minél kompetensebbekké váljonak az internet, számítógép, telefon világában, használatában.
2: Kik tartják ezt a képzést? Ha jól tudom, ön az egyik tanfolyamvezető.
3: Igen, én leszek az egyik tanfolyamvezető, és a másik tanfolyamvezető pedig Dornik Csaba lesz, mind a ketten informatikai végzettséggel rendelkezünk, ezen a szakterületen is dolgozunk, kamatoztassuk a tudásunkat, így legjobb kezekből, reméljük legjobb kezekből tudják ők is majd megtanulni és átvenni ezeket a dolgokat. A Coder Cup szervezésében történik ez a tanfolyam. Ugye a könyvtár, a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár épületében fogunk összejönni a heti tanulóórákra.
2: Önök tartottak már korábban máshol is ilyen képzést, vagy el lehet mondani, hogy más településeken is megvalósult már ilyen tanfolyam? Milyenek a korábbi tapasztalatok?
3: Nem tartottunk még ilyen képzéseket. Régebben a könyvtárban voltak már idősebbnek szóló számítógépes tanfolyamok, és akkor nagyon nagy sikerrel zárultak ezek az események. Ezért is örülünk neki, hogy a Bethlen Gábornál sikerült megpályázni a Coder Klubnak ezt a támogatást, amiből most újra fel tudjuk eleveníteni ezt a tanfolyamot.
2: Vannak már jelentkezők?
3: Igen, vannak jelentkezők, lassan-lassan érdeklődnek. Mindenkitnek elmondjuk, hogy október 6-án találkozunk a könyvtár olvasótermében is, ahol is a kezdő első alkalmas megbeszélést fogjuk tartani, ahol is elmondjuk, hogy mi mit képzeltünk el, és nagyon sok szeretettel fogadjuk majd esetleg a kéréseket, vagy konkrét ötleteket, hogy mi az, amit meg szeretnének tanulni, mi az, amiben ez a tanfolyam alatt a résztvevők segítségére lehetünk.
2: Akkor elmondható, hogy ezen a megbeszéléssel lesz a tanfolyam első órája is valamilyen szinten, vagy ez csak egy megbeszélés, vagy akár ott is, aki még eddig nem jelentkezett, elmegy erre a rendezvényre, vagy erre az első megbeszélésre, és akkor itt igazából tud jelentkezni, és akkor el tudja kezdeni a képzést?
3: Igen, tehát ide mindenki, minden érdeklődőt, akár hogyha nem jelentkezett be, akkor is szeretettel várjuk, mert ez csak egy megbeszélés lesz. Itt csoportokra fogjuk osztani, mert kisebb létszámú csoportokban szeretnénk dolgozni, hogy minél jobban tudjunk figyelni és segíteni a résztvevőknek, valamint elmondjuk, tehát megbeszéljük azt, hogy milyen témaköröket fogunk érinteni.
2: Ha jól tudom, akkor ez nem egy ingyenes tanfolyam.
3: Igen, a képzésnek lesz egy ára is, amit szintén akkor fogunk az első találkozón megbeszélni, hogy ezt mennyibe fog kerülni, milyen feltételekkel lehet fizetni majd.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az induló programról Csevárosi Boglárkával beszélgettem. Én sok jelentkezőt és sikeres tanfolyamot kívánok.
3: Nagyon szépen köszönjük!

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.

0: Hírműsorok óránként.
1: Programajánlatok.
2: Határhelyzet.
1: Időjárás.
3: Közérdekű információk.
1: Itt az SMR-ben.
4: Ha Oktoberfest, akkor valószínűleg mindenkinek a sör, a zene és a jó hangulat jut az eszébe. Nos, október 3-án azonban nem Münchenbe, hanem Bácskosódfalvára érdemes ellátogatni, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Egésznapos programmal, játékokkal, kulturális műsorral és esti bulival várják az érdeklődőket. A rendezvény részleteiről most Fábrik Dávidot, a MOFISZ ifjúsági tanács elnökét kapcsolom telefonon. Szia Dávid, köszöntelek a műsorban!
5: Üdvözlöm a nézőket, köszöntelek téged is! Igen, idén először megszervezzük az Oktoberfestet. Ez az ötlet már nagyon régen, talán a tavalyi évben nem is olyan régen bontakozott ki belőlünk. A volt elnökünk azt találta ki, hogy egy nagyon jó ötlet lenne egy ilyen, hiszen ez még nincs vajdaságban, így mi fiatalok talán tudnánk valamit kezdeni ebből az ötlettel, és hát a tavalyi évben már szervezésnek indult, és az idejében sikeresen meg is tudjuk majd szervezni, és hát...
4: És hogyan állnak az előkészületek, zajlanak már az utolsó simítások, még van azért egy pár nap a hétvégéig?
5: Igen, igen, hatalmas munka, hatalmas fejlődést is jelent ez számunkra, hiszen egy csomó új dolgot tapasztalunk, egy csomó dologba belelátunk, amiben nem is gondoltuk, hogy ennyi minden van, hanem hogy eddig kívülről láttunk egy pár eseményt, és ott teljesen máshogy volt, máshogy gondoltuk, hogy van a struktúra, de most, hogy így belekóstoltunk, így már a többiek is, én is és a többiek is ezerrel dolgozunk azon, hogy szombatra minden tökéletes legyen.
4: Mielőtt még rátérnénk magára a szombati napra, egy picit csak beszélgessünk még a ti MOFISZ ifjúsági tanácsotokról, hogy ez pontosan hány tagból áll, hányan dolgoztok itt majd ezen a rendezvényen?
5: Jelenleg a ifjúsági tanácsnak 24 tagja van. Igazából mi egy ifjúsági tömörülés vagyunk, tehát egy egyesület, akik szeretnénk kicsit a falunak az életébe úgymond
4: részt venni,
5: akár igen, akár formálni az egészet, bármi ilyesmire, hiszen úgy gondoljuk, hogy tehát mi fiatalokban, illetve az ilyen egyesületekben van az a jövő, amivel egy modernabb képet tudunk akár megmutatni a vezetőknek, stb., tehát hogy akár mi hogyan képzelnénk el ezt az egész ifjúsági dolgot és a falut.
4: És ez is bizonyítja tehát, hogy akkor az Oktoberfest most egy ilyen rendezvény, amit ti szerveztek, és ezáltal akkor most lesz egy megmozdulás a faluban. Egész napos programmal készültök. Hogyan épül fel a nap?
5: Dél és egy óra között lesz a kaponyításunk, tehát már déltől tudnak jönni a vendégek, és ugye 4 órától elkezdődnek a játékok. Lesz ugye a fiataloknak játék, itt keresik egy Bajor Vándor Bácskosódfalvára tévet, és magával hozta az Oktoberfest titokzatos kincses ládáját, viszont ahogy hozta, el is vesztette, így hát a gyerekeknek majd meg kell, hogy keressék, és egy eléggé izgalmas kaland fog rájuk várni, amivel tudják ugye fejleszteni a logikájukat, kreativitásokat és a csapatmunkájukat is próbára fogják tenni, és ezután a felnőtteknek is lesz egy játék, ugye itt ilyen, hogy korsótartó verseny, Csehov perecevő verseny, ami szintén 4-5 fős csapatok jelentkezését várjuk. Ezek a programok lesznek először, és azután pedig ugye 19 órától kezdődik a Mozaik Party Bandnek a koncertje, akik azt kell tudni, hogy tehát nagyon sokféle zenét fognak játszani, úgyhogy mi is már nagyon várjuk, hogy milyen dalomokat fognak megszólaltatni. Azután pedig 22 órától ugye DJ Wright fog zenélni, és ott pedig egy sörpunk partit fogunk szervezni, ami ugye az Echo Club szervezésében, ami szintén a mi berkeink alá tartozik, az ifjúsági tanács berkei alá. Ez is egy olyan igényt próbál kielégíteni, ami a fiataloknak nagyon hiányzik itt Bácskosódfalván, ugye egy ilyen ifjúsági buli, és akkor tudnak bulizni, sörpongozni, ez is szintén ugye az Oktoberfesthez kapcsolódik, olyan szinten, hogy tudnak játszani, és akkor...
4: Hát a sörpong mindenek előtt ahhoz kapcsolódik. Elmondható akkor, hogy fiatalok, idősebbek egyaránt megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb programot, hiszen ha jól láttam, akkor tehát azért különböző kulturális programok lesznek, és még az is elmondható, hogy hát hogyha Oktoberfest, akkor kihagyhatatlan kérdés, hogy milyen lesz az ital és az ételkínálat.
5: Már készülünk ezzel a csapolcsörökkel, tehát azt tudni kell, hogy ugye lesznek csapolcsörök, illetve lesznek kraftsörösök is, ha minden jól megy, lesznek ugye ketten-hárman, kettő-három sörfőzde, és ők a saját söreiket fogják ott árulni, csapolva, illetve üvegezve, tehát ez is akár akik kicsit szeretik ezt a fajta sörkultúrát, azok eljöhetnek és meg tudják tapasztalni azt, illetve bele tudnak látni abba, hogy milyen sörök is vannak, akár megkóstolni és talán találni egy új kedvenc sört, vagy bármi ilyesmit. Ugye ezeken kívül ugye tehát a fiataloknak is lesz ital, stb. Tehát minden, ami...
4: És még akár tapasztalatcsere, vagy barátkozásra is lesz lehetőség.
5: Igen, igen, pontosan. És még vannak olyan, akár tudok itt Bársfalvról is embereket, ugye, akik sörfőzéssel foglalkoznak, és ők is akár meg tudják ezt, tehát meg tudnak tapasztalatot cserélni, stb., és akkor így fejlődni akár. Az étel és az ételkínálatban próbáltunk egy olyan ételkínálatot létrehozni a Moravicai 99 mészárszékkel, hogy amiben így próbáltuk a bajor ételeket úgymond ilyen vajdasági bőrbe bújtatni, és ezzel is kínálni azt, amit már ami jó és megszokott, amit szeretünk, de viszont egy kicsit másképp, tehát hogy azért próbáljuk azt az Oktoberfestes hangulatot hozni az ételekbe is, így lesz ilyen vajdasági bajor bőrbe bújtatott kolbász, illetve még csevap, illetve több ilyen gasztronómiai étel.
4: Hol lesz pontosan az esemény, és mikor kezdődik, ezt még egyszer mondjuk el a hallgatóknak?
5: Rendben, Bárkos útfalván az ifjúsági központban, az EHO is ifjúsági központban, Omladinska 2 cím alatt. Igen, de viszont ki lesz táblázva a falu, úgyhogy mindenki ide fog találni a központtól biztosan.
4: Tehát akkor október 3-án mindenki, akit érdekel a rendezvény, látogasson el Bácskosútfalvára. Fábrik Dávidnak én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó hangulatot kívánok a hétvégére.
5: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.

0: Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Mozaik műsorunk végéhez értünk, 13 óra 51 a pontos idő. Ne állítsanak az állomáskeresőn, az adás nem áll meg, hamarosan hírek, a folytatásban pedig beszéljünk róla, rovatunk lesz hallható. Magyarország leghosszabb folyamatos turista útját teljesítette Besnyi Csongor, túrázó és hegymászó, vele készült interjú, melyet 14 óra után követhetnek. 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük, ha lemaradtak volna délelőtt a műsorról, van mód a pótlásra. 16 órakor híradó, majd pedig forog a körhinta, váltsanak rá jegyet, Búzzás Zsuzsanna számít a figyelmükre. Az adás vezető technikus Sóti Tamás, aki itt marad önökkel, én viszont már a búcsúzom, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Csernai Pannát hallották, találkozunk még a viszonthallásra.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
4: Választások 2026.
3: Alekszandr Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabicnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabic legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabic az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vučićtól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandr Vučić. Hozzátette, hogy Vučić jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vučić vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. A Szabadság és Igazságosság pártjának adatai szerint 44.141 szerbiai választópolgár regisztrált arra, hogy külföldön szavazzon az október 25-i parlamenti választáson. Márko Dímitja, a választói névjegyzék felülvizsgálatával foglalkozó bizottság SSP által delegált pút tagja közölte, összesen 61 országban jelentkeztek külképviseleti szavazásra. A legtöbben Bosznia-Hercegovinában, több mint 12.600-an, Németországban pedig csaknem 7.200-an. Dímitj szerint külföldön főszabály szerint legalább 100 regisztrált választó szükséges egy szavazóhely megnyitásához. Ennél a kevesebb jelentkező esetén is létrehozható szavazóhely, ehhez azonban a Köztársasági Választási Bizottság külön határozata szükséges. Az SSP politikusa azt állította, hogy a Köztársasági Választási Bizottság és a Külügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra a külföldi szavazásra jelentkezők számát, ezért ismertette a párt birtokába került adatokat.
4: Választások 2026.
3: Felfüggesztették Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát a Magyarországgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter esetében, az úgynevezett NKA ügyben hűtlenkezelés gyanúja merült fel. Az ügyészség szerint a nemzeti kulturális alappénzeit a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és ezzel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett. Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a Volánbusz 2015 és 2018 közötti beszerzéseivel kapcsolatos korrupciós nyomozás miatt kérték. Magyar Péter ügyében egy 2024-es eset miatt folytatódhat az eljárás. A gyanú szerint egy budapesti szórakozóhelyen konfliktusba keveredett egy férfival, akinek elvette a telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Magyar korábban maga kérte, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, és ne akadályozzák az ügy kivizsgálását. A mentelmi jog felfüggesztése önmagában nem jelenti azt, hogy bármelyik politikust automatikusan bűnösnek találták volna.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos idő várható a nap további részében is Szerbiában.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
4: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Magyarország leghosszabb folyamatos turista útját teljesítette Besnyi Csongor túrázó és hegymászó. Több száz kilométer, változatos tájak, embert próbáló kihívások és rengeteg élmény kísérte útját. Teljesítette az 1172 kilométeres országos kéktúrát, illetve nemrégiben több mint 2550 kilométert. A teljesítményt követően az útról, a legemlékezetesebb pillanatokról és a kihívásokról beszélgetett vele Balázs Andrea.
2: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor mondtad, hogy szeretnéd teljesíteni ezt a távot is, és ez sikerült is bő egy év alatt. Mi hajtott tovább? Miért nem álltál akkor meg, miért nem szusszantál?
3: Legelőször is körbe szerettem volna gyalogolni Magyarországot, de mivel megtudtam, hogy még Szerbiában senki nem gyalogolta meg ezt a távot, akkor úgy döntöttem, hogy megteszem. Hát valójában az utolsó volt a délalföldi, az egy kicsit már monoton volt, de hajtott a vége, hogy gyalogoljam körbe egy országnak a területét, ami tényleg érdekes, mivel hogy én nem tudok ilyen túrákról más országokba, amit teljesen körbe lehet gyalogolni egy országot.
2: De egyébként túrázol más országokba is, csak nem teljes körben.
3: Így van, szoktam túrázni máshol is. Valójában én inkább hegymászással szoktam foglalkozni, de persze a túrázás is a része a hegymászásnak. Mivel hogy eljussunk egy hegy lábához, oda azért többször meg kell tenni ilyen 10-20 kilométereket is.
2: Mitől lehet szerinted, Csongor, hogy azt mondod, hogy például Szerbiában nincs egy ilyen egész országot bejáró túra? Nem annyira szervezett a hegymászó vagy a túraszövetség? Miért van az, hogy csak Magyarország szervezte meg ilyen a teljesség igényével gyakorlatilag?
3: Ez érdekes kérdés, valójában választ nem tudom rá, mert ugyan túráztam Ausztriába és Svájcba is, de ott se létezik ilyesmi, hogy teljesen körbe. Vannak más túraútvonalak, amik mondjuk rá az egyik legismertebb, tehát a világon is az El Camino, az a legismertebb, szintén európai, az olyan 870 kilométer.
2: Ott is van rövidebb és hosszabb.
3: Igen, a 870-et tartják reálisnak, mármint az a hivatalosan az, de vannak egész rövidek, és vannak olyanok is, akik például Magyarországon ismerek egy szemét, aki Magyarországról gyalogolt a Caminónak a végéig, és az egy nagyon komoly táv.
2: Azt hiszem, hogy ez a különbség, vagy az is többek között a különbség a Camino és a magyarországi teljes kékkör között, hogy ha jól tudom, akkor a magyarországi kékkört lehet parciálisan teljesíteni, míg ha valaki elmegy a Caminóra, akkor az egy több heteljes teljes túrát jelent egyhuzamban.
3: Így van, tehát az El Caminót azt egyből kell teljesíteni. Általában úgy szoktak elmenni, hogy napi 10-20 kilométreket tesznek meg. Hát én itt a kék túránál volt olyan eset, hogy több mint két nap alatt 120 kilométert legyalogoltam, és az bizony leterheli a lábat, és vérhólyag, vízhólyag, és akkor utána nem nagyon lehet teljesíteni tovább. De viszont, hogyha az ember ilyen rövidebb távokat tesz meg napi szinten, akkor...
2: Az mennyi az a rövidebb? Mert nekem a rövidebb 4 kilométer, neked mennyi?
3: Hát nekem a 10-20 kilométer az úgy mondom, hogy rövid.
2: Igazából ez egy hatalmas logisztikai bravúr szerintem. Megszervezni azt munka mellett, hogy ott legyél, végigjárt, teljesítsd, ez hogy sikerül neked egy év alatt?
3: Hát nehezen. Az igazság, nehezen. Valójában a kezdet nem is úgy történt, hogy meg szerettem volna tenni ezt a túrát, hanem egyszerűen a Bakonyba túrázgattam, és ott találkoztam egy idősebb emberrel, és ő mesélt az országos kék túráról, akkor még csak úgy legyintettem, és ahogy a Bakonyba sétálgattam, itt-ott találkoztam a kék túra útvonallal, és akkor úgy döntöttem, hogy ugyan megveszem a kék túra füzetet, és ott a Bakonyba teljesítem, mert Veszprémnek és az Észak-Balatoni területe, az Veszprém megyéhez tartozik, és az úgy mondom, hogy én nekem közel van, és azt ott napi szinten úgy mondom, hogy meg tudom tenni, és akkor valahogy kicsit megtettem 200 kilométert, aztán elmentem Vas megyébe, ahol szintén nem ismeretlen a táj, ott is megtettem, és akkor már valójában megcsináltam a majd egy harmadát a kék túrának, és akkor utána hajtott a többi. De viszont a logisztika az tényleg egy kicsit komplikált. Szerencsének és a feleségemnek hála, hogy volt alkalom, vannak bizonyos helyek, ahol bizony nagyon rossz az összekötetés, és akkor úgy elmentünk kettesbe kocsival, kirakott, máshol összeszedett, vagy együtt tettük meg, és akkor visszajöttünk arra a pontra, ahol hagytuk az autót, és akkor valahogy így kisakkoztuk, hogy meg lehessen tenni ezt az útvonalat. Úgyhogy ő vele végül is megtettem a délalföldi kék túrát, tehát ő is ugyanúgy teljesítette. A többit meg majd lehet, hogy vele együtt megteszem még egyszer, hogy neki is meglegyen a kék kör.
2: Melyik a kedvenced? Ez a sok tájrész közül Magyarországot bejárva. Mi volt az, amit így külön helyen őrzöl a szívedbe?
3: Hát végülis a Bakony, csak az, hogy a Bakonyt már rendszeresen láttam, úgyhogy én nekem az nem ismeretlen terület.
2: De ez elvon a szépségéből?
3: Nem. A Balatoni felvidék az ilyen vulkanikus hegység, szülők, hát többek között a legismertebb Balatonboglár, meg szóval vannak ismert borvidékek, ami ennek a területnek a része, de viszont ugyanúgy a Kékes is nagyon szép, a Bükk is, és Borsodban az Emplén helység úgy szintén.
2: Ez mitől függ, Csongor? Például ugye egy évről beszélünk, és különböző tájegységekről, hegyes és síkvidékekről. Az mitől függ, hogy melyik évszakban melyiket lövöd be célnak? Van itt valami logisztika, vagy...
3: Számomra nem volt, én egyszerűen megindultam, azt néztem, hogy melyik a legelérhetőbb pontok, és akkor úgy mentem, viszont találkoztam Zalába túrázókkal, akik azt mondták, hogy le a kalappal előttem, hogy a legnagyobb melegbe alföldi területeken menni. Hát bizony az alföld...
2: Pontosan erre gondoltam, például az idei nyár, ez 40 fokos volt. És három hónapig nagyjából.
3: Igen, és kint voltam.
2: És ezt miért nem csináltad meg, például, hogy akkor mentél a Bakonyba?
3: Mert már megtettem a Bakonyt.
2: Szóval, hogy nem gondoltad át ezt előtte?
3: Nem mondhatnám, hogy nem. Végül is nem mondhatjuk így is.
2: Vagy ez is egyfajta kihívás volt, hogy nem elég, hogy gyalogolsz, akkor még bírt a hőséget is napokon.
3: Végül is mindig is bírtam a hideget is, meleget is, tehát volt, ami mínusz 30 fokba is, meg plusz 45 fokba is. Úgyhogy
2: mire kell mondhatnám. Ilyenkor figyelni? Például most tényleg ez egy valós veszély volt 40 fokba gyalogolni síkvidéken. Mik a veszélyei ennek?
3: Hát végülis a folyadék az folyamatosan. Én nekem a hátizsákomban mindig minimálisan 3 liter víz van. Jó, hát közben fogyasztok. De az a szerencse, hogy Magyarországon nagyon jó vízhálózat van, és még ezek a régi kutak működnek. És nem egyszer elfogy az a 3 liter víz is, nem egy nap alatt, hanem fél nap alatt, és akkor mindig utána tudtam tölteni az ivózsákot, és akkor az volt a maximumom, 7,5 liter folyadékot egy nap alatt elfogyasztottam.
2: És gondolom, azt ki is ízdetted.
3: Tessék?
2: Azt ki is ízdetted.
3: Így van.
2: Azt a mindenit. Ilyenkor lelassít ez a meleg?
3: Hát végül is gyorsítani nem tud.
2: Mert mindenki a hidegről beszél, ugye te is csúcsokat mászol meg is, hogy a hideg és azzal hogy kell harcolni, de gondolom a melegre legalább annyira kell figyelni.
3: Persze, a melegre is kell figyelni, nem mindenki bírja a meleget, tehát ki nem figyel, tehát könnyen össze lehet esni, és valójában a túrán az a másik nagy kihívás, amit én csinálok, hogy egymagam megyek, mert akik mégis párban mennek, vagy csoportokba, akkor mégis tudnak egymásra vigyázni, hogyha éppen valami veszély, vagy baleset történik, akkor tudnak egymásra vigyázni, és segítséget hívni, de ha egymaga megy az ember, akkor ez azért úgy egy kicsit veszélyes is.
2: Amikor egymagad mész, gondolom mobiltelefon sincs a kezedbe, vagy nem használod igazából, főleg nem kommunikációra. Mi van ilyenkor a gondolatokkal? Ez egy, úgy kell elképzelni, mint egy meditatív állapotot?
3: Igen, pontosan. Számomra a természetben való sétálás az egy ilyen kikapcsolódás, és ilyen meditatív. Tehát a hétköznap gondjait így el tudom felejteni, és tényleg csak magam is a természet, és ez számomra egy ilyen kikapcsolódás maximálisan.
2: Mit változtat ez, Csongor? Ugye 2550 valahány kilométerről beszélünk. Mit változtat ez benned olyankor, amikor visszajössz egy-egy ilyen túráról, és már sokatszor jössz vissza egy-egy ilyen túráról? Tudod-e ezt a fajta befelé figyelést, lenyugvást, elcsendesedést hasznosítani a mindennapi életben is. Tehát kapsz-e egyfajta túrázó karaktert a mindennapokba is?
3: Végül is egy szóval igen.
2: Igen?
3: Mindenféleképpen. Tehát én nekem ez, hogy a lelki megnyugvás, és hogyha a problémák, amiket nem tudok megoldani hétköznapban, ez valahogy így lenyugszok, és akkor utána, amikor visszamegyek a rendes életben, akkor jobban oda tudok koncentrálni, és akkor rideg-hideg fejjel tudnám megoldani a problémákat, mert van nem egyszer az ember, ahogy az évek elmennek, hogy az ember már nem annyira türelmes, és ilyenkor úgy lecsendesedek, megnyugszom, és utána tisztább fejjel tudok gondolkozni.
2: Aha. Ilyenkor gondolom, amikor pakolsz be a hátizsákodba, azt mondják egyébként, hogy a túrázók, amit bepakolnak, azok a félelmeik igazából, vagyis mindazok a dolgok, amikről úgy hiszed, hogy azok nélkül nem lehet gyalogolni. És közben volt-e útközben, hogy kiderült, hogy ezt tök fölöslegesen pakoltad be? Vagy volt-e pont olyan, amit nem pakoltál be, és kiderült, hogy ezt nagyon be kellett volna tenni? Még akkor is, ha gyakorlott túrázó vagy.
3: Pontosan, hát ilyen dolgok megtörténnek, hogy rendszeresen, hogy hát az esőkabátot berakom, és amikor nem kell, akkor hú, mert elég nagy táskával haladok, általában ilyen több mint két napot szoktam túrázni, és akkor mivel hogy ismeretlen területen szoktam közlekedni, nem tudom, hogy milyen bolt van, milyen lehetőségek, víz, és akkor mindent maximálisan bepakolok, hogy legyen mindenből. Sátrat nem szoktam vinni, de hálózsákot mindig. Rendszeresen kint is aludtam, amikor ilyen meleg volt. Nem sokszor foglaltam szállást, meg problémás is néha egy kicsit az. De viszont igen, volt olyan is, hogy nem pakoltam be, és akkor jött egy jó nagy zuhi, és aláztam rendesen, de rendesen, és akkor aztán volt minden. Hát érdekes dolgok vannak. Tényleg az ember olyan dolgokat megél, amit a hétköznapban nem. Természetben való séta, vadakkal való találkozás.
2: Ez mennyire veszélyes?
3: Van időszak. Én nekem mondjuk rá a legveszélyesebb találkozásom egy vaddisznó csordával volt, és pont akkor, amikor kismalacok voltak, és akkor bizony nagyon veszélyes a vaddisznó.
2: Akkor mit kell csinálni?
3: Hát konkrétan én megálltam az úton, farkas szemet néztem a vaddisznóval, és vártam. És aztán átszaladt a csorda, a kismalacokkal, mindennel, és én tovább rutáltam, és tovább farkas szemet néztem a vadkannal, gondolom, hogy ő volt a vezér, csorda vezér, és megvártam, míg elmegy, mert a vaddisznó 30-40 kilométert tud futni, az ember nem tud futni olyan sebességgel, és nyílt terepen neki megy az embernek. És akkor a legokosabb, ha fa mellett van az ember, esetleg ha jön a vaddisznó fa mellé, általában van túrabot, akkor esetleg rá lehet koppintani a fejére. Hála Istennek nem kellett alkalmazni. Viszont Borsodba, nem, hol is? Nem is a Cserhátba, hol volt?
2: Az egyik település.
3: Az egyik helyen, fent északon, ott szoktak átjönni Szlovákiából medvék, bük, és pont akkor egy 4-5 napra rá átjött két medve Magyarországra, de szerencsére a szlovák medvék nem annyira veszélyesek, mint az erdélyek. Igen, barát, nem kell szelfizni velük, de nem annyira veszélyesek, mert Erdélyben túlszaporodás van, és ők sem már neki mennek az embernek, viszont ahol a medve is kerüli az embert, az az igazság. Vaddisznó, medve, kerül. Farkasra például nem is találkoztam, pedig van farkas is. Rókát, elég sok vadállatot láttam. Egyszer egy kis újszülött őzikét láttam. Akkor születhetett, az anyukája szegény kémet ott hagyta az úton. Akkor oda mentem, hát megfogtam volna, olyan aranyos volt, de hát nem szabad, mert az édesanyja, ha megérzi, szabad, hogy ember, igen, akkor ott hagy és elpusztul. Így, ekkora picike volt épp, hogy megszülethetett. Nem tudott lábra állni, és akkor
2: az állatokon kívül emberekkel találkozol, a túratársakkal?
3: Szoktam találkozni.
2: Ilyenkor mi van, Csongor? Mit csináltok ilyenkor? Leültök, beszélgettek?
3: Szoktunk, igen. Igen, hogy ki honnét jön. Sokszor be sem mutatkozunk, de úgy
2: beszélgettek.
3: Szoktam találkozni.
2: Ilyenkor mi van, Csongor? Mit csináltok ilyenkor? Leültök?

0: viseli. Lehet-e arra gyúrni, vagy azt gyakorolni, hogy a monoton tűrő képességed javuljon? Ki lehet-e tolni ezt a határt azáltal, hogy mindig egy picit többet és többet gyakorolsz, mondjuk amikor készülsz fel egy ilyen túrára?
1: Igen, végül is lehet. Az az igazság, hogy nálam ez sosem nem volt probléma, de igen, vannak szakaszok, például a Zalföldi kíktúrán, van, hogy az egyik helytől a másikig 22 kilométer. Itt többek között Ópusztaszernél is úgy van, 22 kilométer. Hát az nem is kis táv. És akkor hogy nem mindenhol van helység. Tehát van, ahol tényleg azt a 22 kilométer muszáj legyalogolni, mert nincs megállás, mert se autóbusz, se falu, hogy onnét valamilyen útomódon segítséggel haza tudjon jutni az ember, ott muszáj megszokni. Na most ez, hogy ki mennyire tudja, ez személytől is függ. Uh-huh. Ez személytől is függ, hogy ki mennyire tudja ezt a monoton egyhangú, pláne az alföldi. Az alföldi kék túra 870 kilométer, abból én nem hazudok, szerintem legalább egy 100 kilométer gyaloglás a gáton. Tehát a Tisza mellett, vagy a Maros, vagy akármelyik folyó mellett, de ez egy olyan monoton is, és se árnyék szúnyog az van, persze este, meg legyek is, pláne így nyáron, és az tényleg nagyon monoton, és valójában a legfiatalabb útvonal az Alföldi kéktúra, azt hiszem 2000 óta van, az országos kéktúra az 1952-től van ilyen hivatalosan elfogadva, de már a Monarchiában létezett, és Rockenbauer Pál volt az, aki népszerűsítette a 1,5 millió lépés Magyarországon, meg még 1 millió lépés Magyarországon. Többek között a nagyon közel a kéktúra útvonalon van a sírhelye. Én jártam ottan, ott Pécs környékén, egy ilyen szelídgesztenyés. Nagyon szép fontos helyen van eltemetve.
0: Igazából téged mi hajtott erre a túrára? Azon túl, hogy kapsz gyönyörű elismerést, és hát kézzel fogható lesz az eredménye, amikor itt tartod a kezedbe, de gondolom nem ez hajtja az embert, hogy végül aztán kapjon egy pecsétet és egy aláírást.
1: Én megmondom őszintén, erre nem is gondoltam, hogy egyszer majd körbe gyalogolom Magyarország, hogy jól hangzik majd az unokáknak, amikor elmesélem, ha bár még nincsenek, remélem lesznek. És szóval ez egy érdekes, meg hát vajdasági magyarként Magyarországon azelőtt csak bizonyos helyeken jártam. Így, hogy teljesen körbejárom az országot, embereket ismerek meg, falvakat, tájegységeket, végülis a hegységek, amik vannak Magyarországon, az mind belesik a kéktúra útvonalba, úgyhogy én az összhegységet és az országos kéktúrába a legmagasabb csúcsok mind benne vannak. És ezáltal valójában Magyarországot is megismertem. Azon kívül nem csak a földrajzi, hanem a történelmi része is. És engem a történelem az mindig érdekelt. Rengeteg szép vár, romvár, meg kastélyok, meg rengeteg látnivaló van útközben. És érdemes tényleg az ember úgy kikapcsolódik. Az, hogy miért pont, erre mai napig nem tudom a választ, de egy nagyon szép élmény úgy ezt így megtenni. Országot látni.
0: Na jó, mi a következő? Most ezt kipipálva.
1: Ez mi a következő? Hát most az igazság, hogy feleségemmel szeretnék majd egyszer az El Camino-ra, csak oda idő kell. Mert az, hogy az ember napi legyen 20 kilométert, hogy megtegyen, oda nekem kell 20, vagyis 2 hónap, oda szabadságot, majd valahogy megpróbáljuk megoldani. De viszont az az igazság, elgondolkoztam azon, így a kék túra alkalmával, hogy hát idehaz is jó lenne ezt megcsinálni, hogy ez nem kis munka lenne, ez legalább egy 10 éves munka lenne, és összefogni a hegymászó egyesületekkel, hogy kezdetben megcsinálni itt Vajdaság környékén egy ilyen kék túrót. Most meg kék túra, de lehet, hogy ez volna a legokosabb. Megismerkedtem rengeteg emberrel a Magyar Természetjáró Szövetségből is, és esetleg tudnánk onnét is kapni segítséget, tapasztalatot, hogy Vajdaság körbe gyalogolni egy ilyen útvonalat, kijelölgetni, és aztán, hogyha ez bejönne, akkor akár Szerbiába is meg lehetne csinálni.
0: Hát ez aztán egy remek cél, úgyhogy hát tegyétek le a kék túra alapköveit itt nálunk Vajdaságban is.

0: Szerbiába is. Gratulálok a teljesítményekhez, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok.
3: Választások 2026.
2: A választások előkészületei a tervek szerint haladnak, és október 25-ére minden készen áll majd, mondta Vladimir Dmitrijevitja, a köztársasági választási bizottság elnöke. Jelenleg mintegy 6,44 millió választópolgár szerepel a választói névjegyzékben, amelyet október 9-én zárnak le. Eddig 13 választási listát hirdettek ki, egyet azonban időközben visszavontak, így jelenleg 12 lista indul. Dmitrijevitj arra kérte a választókat, hogy időben ellenőrizzék adataikat a névjegyzékben. A szavazóhelyiségek a választás napján 20 óráig lesznek nyitva, az előzetes eredményeket pedig 24 órán belül közzéteszik. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. Alekszandar Vučić vasárnap lemondott Szerbia elnöki tisztségéről, a feladatokat pedig ideiglenesen Ana Brnabić, a parlament elnöke látja el. Az alkotmány értelmében legfeljebb 90 napig töltheti be az államfői tisztséget ügyvivőként.
3: Választások 2026.
2: Szerbiában a betegszabadságot általában legfeljebb 3 nappal visszamenőleg lehet megállapítani. Ennél hosszabb időszakhoz külön indok és orvosi bizottsági döntés szükséges. Az orvos a legtöbb esetben 30 napig igazolhatja a munkaképtelenséget, utána az orvosi bizottság dönthet a hosszabbításról. Bizonyos esetekben, mint például a daganatos betegség, a terhességi komplikáció, a fogyatékosság vagy közvetlenül műtét után ez az időszak 60 napra növelhető. Fontos, hogy a betegszabadság alatti lakóhely elhagyás önmagában nem tilos. Ha azonban valaki a betegszabadságot visszaélésre használja, például máshol dolgozik, nehéz fizikai munkát végez vagy elutazik, az elveszítheti a táppénzt és akár fel is mondhatnak neki. December 1-ig meghosszabbították az új elektromos járművek vásárlásához igényelhető állami támogatás kérelmezési határidejét, közölte a TANYUG. A támogatásokat a szabályosan benyújtott kérelmek beérkezési sorrendjében ítélik oda, egészen a rendelkezésre álló költségvetési keret kimerüléséig. A támogatást magánszemélyek, vállalkozók és cégek is igényelhetik az EUPRAVA portálon keresztül.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, többnyire napos időre számíthatunk kedden is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul.
0: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR.

0: nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Október 24-ig hosszabbították meg az engedély nélkül épített ingatlanok bejegyzésének határidejét Szerbiában. A kötelezettség azokra az épületekre vonatkozik, amelyeket a vonatkozó törvény engedély nélkül megépítetett családi házként, vagy az utólag felépített emeleti részként, garázsként vagy üzlethelységként tart számon. Az illetékesek csak akkor hagyják jóvá a meghosszabbított határidőben elektronikus úton érkező kérelmeket, ha indokolt a késés, betegség vagy külföldi tartózkodás, esetleg rendezetlen tulajdonosi kérdések esetén. A részletekről Buckó György ügyvédet Szabó Hangyaterész kérdezte.
2: Számtalanszor változott a törvény, most éppen melyik az, amelyiket alkalmazzák a legalizációs folyamatban?
3: Ez a legújabb törvény, ezt tavaly év végén hozta meg a parlament, és nagyon rövid határidőket szabott. Ha jól emlékszem, mindössze néhány hónapot hagyott arra, hogy az emberek egyáltalán megismerjék, hogy mi a törvény tartalma, és aztán eljárjanak annak értelmében. Pár hónap is az utolsó határidő, tehát az év végétől februárig, tehát azt hiszem 3 hónapig lehetett átadni a kérelmeket a nem engedéllyel épült, illetve nem bejegyzett épületeknek a nyilvántartásba vétele. Így valahogy hívják a törvényt, és ez is a célja, mert hát országos szinten óriási számról beszélünk. Úgy tudom, több mint 2 millió kérelmet adtak át az a 3 hónap. Ugye nagyon fontos dolog, hogy az emberek azért adták ilyen tömegesen, mert az a hír járta, hogy ez mindössze majd 100 euróba kerül, de olyan rövid volt az egész határidő mindenre, hogy itt nem volt idő ezt ellenőrizni, utána járni, nem volt forrás, hogy a részleteket az ember megismerje. Csináltak egy internetes oldalt, egyébként nem is rossz az az oldal, tehát elég alapos munka, de mégsem lehet pár hónap alatt ilyen évtizedes mulasztásokat pótolni, és főleg nem lehet részletekben magyarázatot adni. Sokan beadták elektronikusan is, akik nem tudták kezelni ezeket a számítógépeket, azoknak a postán volt alkalmuk a kérelmeket beadni a postai alkalmazottak segítségével és hasonló módon, és most lassan kezdik földolgozni ezeket.
2: De adtak egy újabb határidőt?
3: Hát adtak egy ilyen póthatáridőt, ami október végén telik most le. Ha valaki indokolja, hogy miért nem adta be a megfelelő 3 hónap alatt, akkor még ezt megteheti. Hogy mi lesz ez az októberi határidő után, ugye 2 dolog, hogy lezárják végérvényesen, vagy esetleg ismét meghosszabbítják, mind az előző törvényeket, a számtalanszor meghosszabbították a határidőket, ezt most itt még senki nem tudja.
2: A polgárok számára mit jelent? Le tudják-e ellenőrizni, hogy egyáltalán milyen státusza van a lakóépületének? Mert ugye ez a sokféle törvényváltozás adott arra a lehetőséget, hogy egy részét elvégezzék még a régi törvény szerint.
3: Van egy relatív egyszerű módja, ugye betekint az ingatlan nyilvántartási adatokba, az bárki megteheti, és ott meglátja, hogy hát az épületén mit ír, hogy egy legális épület, vagy ha nem, akkor úgy írja, hogy építési engedély nélkül bejegyzett épület. Van ilyen is. Meg van, ami abszolút nem bejegyzett. Tehát van különféle, és akkor még nem jutottunk oda, hogyha valakinek van bejegyzett épülete, akár engedély nélkül, de mondjuk még hozzáépített. Tehát amennyiben a méretek, a dimenziók nem felelnek meg, vagy ráépített egy emeletet, és így tovább. Tehát ebben a Svojnasvom nevű internetes oldalon, ha belép és megteszi ezeket a lépéseket, személyigazolvány, kód, egyebek, akkor megjelenik egy ilyen térkép, felülnézet, és ott az, amelyik legális épület, az normális színe van, hogy úgy mondjam, és amelyik nem, az pedig ilyen élénk színnel, azt hiszem sárga színnel jelzi, hogy ez a rész nem legális, vagy akár az egész, hogy nem legális, ő szerintük. És akkor hát ilyen megjelölést lát az ember, akkor ajánlatos még ebbe a póthatáridőn belül cselekedni, és beadni. Olyan hír járta, hogy amennyiben ezt nem teszik meg az emberek, és a határidők letelnek, és mondjuk nem adnak hosszabbítást, akkor a szerb köztársaság bejegyzi magát az ilyen épületekre, mint tulajdonost. Na most ilyen még nem történt, de hát ez a úgymond fenyegetettség fennáll, talán, és hogyha ez bekövetkezik, hát abból senkinek érjen, hogy aztán a saját tulajdonát az állammal való pereskedésbe kénytelen majd bizonyítani, hát ezt nem ajánlom senkinek. Tehát ajánlatos volna talán most ezt mindenkinek beadni, aki erről még tud, és aki ennek még utána néz, és aztán a költségeket nem tudni. Pár ügyet hallok, meg látok, amelyeket munkába vettek, és itt teljesen széles a skála. Volt olyan ügy, hogy bejegyezték a tulajdont, de egy árva dokumentumot nem küldtek a kérelmezőnek, és úgy vette észre, hogy bejegyezték az addig engedély nélküli épületet, és most már olyan a nyilvántartási adat, hogy most már ez egy rendezett épület, hogy az interneten megnézte és meglepődött, hogy hoppá, eltűnt az, hogy építési engedély nélkül. Senki nem küldött neki egy árva szót se, és a teher oldalon megjelent, hogy addig nem idegeníthető el, amíg nem rendezi az illetéket. De hogy kinek, mikor, mennyit, egy szó eddig még erő nem esik. Láttam ilyen esetet, láttam olyat, hogy jön az értesítés SMS formában a telefonon arra az ügyszámra, amelyikre vonatkozik, és akkor ott jön az értesítés, hogy mennyi illetéket kell befizetni erre a bejegyzésre. Hát konkrét esetet, amit láttam, az 500 eurónyi dinár volt, és akkor, amikor utána érdeklődik az ember, akkor azt hallja, hogy hát az ilyen külterületi, ilyen-olyan épületek, azok majd 100 euró talán, ahogy hát ígérték, és aztán a lokációtól függően 500, akár 1000 euró is lehet egy-egy ügy. De hogy pontosan milyen számtan szerint dolgoznak, mi az alapja, én nem tudom, én nem láttam erre vonatkozó semmiféle kézzelfogható, értelmezhető nyilvántartást, amivel találkozunk, ezek a bizonyos SMS-ek, és akkor egy befizető, hogy ennyit kell befizetni. Tehát itt teljes a bizonytalanság, senki nem tud semmit, de a határidőt azt tudjuk, ahogy már mondtam, hogy hát ez azért talán nem kéne félváró venni ezt a határidőt.
2: Azt honnan lehet tudni, hogy pontosan melyik esetben milyen dokumentáció hiányzik, amit be kell adni? Kitől lehet segítséget kérni, vagy ezen a bizonyos honlapon éppen minden föl van sorolva?
3: Nincs. Itt lényegében az emberek tömegesen adták be mindenféle, egy árva dokumentáció nélkül. De olyan is van. Mert ugye a programban már látható az ingatlan nyilvántartásból az adat, hogyha valakinek a nevén van, még ha nem legális is, vagy legalább a Teleka nevén van, és arra vonatkozóan ő beadta ezt a kérelmet. De persze van egy lehetőség ezen az oldalon, hogyha valakinek mondjuk akár van építési engedélye, de nem csinálta meg a műszaki átvételt, és azért nem került bejegyzésre, vagy akár adásvételi szerződést is be lehet másolni a kérelem mellé, és csatolni a kérelemhez. Van egy olyan lehetőség is, hogy amikor elektronikus formában teszi a bejelentést valaki, hogy van a megjegyzés rovat, és akkor hát sokszor azt tettük, hogy a megjegyzés rovatba beírtuk, hogy hát itt erről van szó, meg arról van szó. De hát ezek, hogy mondjam, ezek annyira felszínes, annyira kevés adat ez, amit valaki így becsatol, ahhoz képest, hogy régen hogy nézett ki műszaki rajzok, tervrajzok, és minden egyéb, ami egy épület építéséhez, vagy utólagos, úgymond legalizációjához szükséges volt, meg az értelem szerint szükséges is lenne, ezt nem is tudok erre mit mond, nem tudok mit hozzáfűzni. De a végeredmény, ha az lesz, hogy mondjuk relatív, megfizethető áron bejegyzik az évtizedek óta nem bejegyzett épületeket, hát akkor a végkimenetel mégiscsak pozitív, mert a tulajdonos akkor nyugodtabban alszik, és hát nem a gyerekeinek hagyja esetlegesen ezt problémát a nyakába, hogy majd akkor ők intézkedjenek az ő által elmulasztott törvényesítés vagy bejegyzés terén. Az meg egy másik kérdés, hogy ezzel, hogy beterelik az embereket, hogy úgy mondjam, az adófizeték körébe, mert akinek ugye legális épülete van, az a vagyonadót eddig is kellett, hogy fizessen, meg sőt, eddig is kellett volna, meg kell is. Tehát, hogy ez majd milyen anyagi terhet jelent, azt majd mindenki megtudja, de mondjuk azért nem olyan összegek ezek, hogy abba beleroppan valaki, viszont az államháztartásnak de még mennyire is, hogyha milliós tételről beszélünk, ez jól jön.
2: Ha valaki végképp nem ért a komputerhez, nem is ért olyan jól szerbül, hogy akkor hol kaphat segítséget, hova fordulhat, ügyvédet kell fogadni, ombudsmanhoz kell fordulni, kataszter dolgozik-e, ott lehet-e esetleg ellenőrzést kérni, vagy a közjegyzőknél?
3: Én azt tanácsolom, hogy ha valaki nem ért a számítógéphez is, ezt a bejelentést nem tudja megtenni, forduljon olyanhoz, aki ért. Tehát nem kell ehhez akár jogászi vagy ügyvédi képesítés sem, ahhoz, hogy átadja a kérelmet. Ez nagyon leegyszerűsített folyamat, de érteni kell a számítógép kezeléséhez. Mindenképpen olyan valakihez kell fordulni, aki ehhez ért. Persze nem hátrány, ha szakember, úgy értem, jogász az illető, mert ugye itt sok lehetőség van, hogy a bejelentést hogy teszed meg, és hogy ilyen formában vagy olyan formában, hát ehhez nem árt, hogyha ért is az az ember, aki ezt vállalja. Tehát semmiképpen az miatt, mert nem ért hozzá, én nem tanácsolom, hogy valaki akkor tétlen maradjon, mert lehet, hogy ennek magas ára lesz.
2: Ez azt jelenti, hogy a határidő lejárta után, ha nem hosszabbítják meg, akkor szankciók jöhetnek? Vannak-e ilyen feltételezések?
3: Az, ahogy már mondtam, hogy azt lebegtették, hogy akkor esetleg az állam bejegyzis magát a szerb köztársaságot, mint tulajdonost. Hát ettől nagyobb büntetés szerintem nem kell. Én már egy pár esetet láttam, amikor az állampolgár, mint a Don Quixote a szélmalom ellen, amikor az állam ellen pereskedik, hát nem sokszor van ennek pozitív kimenetele. Tehát ezt nem ajánlom senkinek.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Csak
2: a régi idők slágerei.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
0: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: 60 éves a testvérvárosi kapcsolat Bajai és Zombor között. Az évforduló alkalmából a két város szombaton újra felevenítette a 2020-ig évente megrendezett Zombor-Baja, illetve Baja-Zombor ultramaratont. Az ünnepélyes rajtra Zomborban került sor, az eredményvárót és az eredményhirdetést pedig Baján tartották. A helyszínekről kolléganőnk Lenner Tímea készített tudósítást.
2: Takács Tibor, a Mogyi Sport Egyesület segítője a maraton lebonyolításáról így nyilatkozott.
3: Valójában összesen 146 indulónk volt, ezzel kezdtük, ugye 76 egyéni, volt kettes váltó, 15 fő, valamint 15 csapat, és 15 csapat volt hármas váltóban. Igazából így alakult ki, páran a végelőtt, nem tudom, 2-3-an lemondták, de egyébként egész jól alakult. Hát többségében szerb versenyzőink voltak, valamint hogy a versenyen, akik egyéniben nagyon sokan futottak, ami érdekes, mert ez a hetedik versenyünk, és régen inkább váltóban futottak, és most kivételesen nagyon sokan egyénibe indultak, a 46 kilométert lefutva egybe.
4: Pauze od par godina, sad smo organizovali povodom 60 godina prijateljstva i bratimljenja.
2: Milan Stakić, Zomborváros alpolgármestere, a megyeháza előtti rajtnál elmondta. Nagy öröm számukra, hogy néhány év kihagyás után ismét sikerült megszervezni a két testvérváros közös sporteseményét. Mint fogalmazott, a rendezvény fontos üzenetet hordoz a fiatalok és a felnövekvő nemzedékek számára is. Az egymás iránti megbecsülés, a közös pontok megtalálása, valamint a sport és az egészséges életmód jelentőségét. A zombori DNS Dánielt kérdezem, aki a férfi hármas váltó győztese. Milyen együtt futni valakivel? Hogyan lehet összehangolódni? Van ennek valami különleges nehézsége, vagy könnyebbsége?
5: Biztos, hogy érdekesebb, mint amikor egyéniben fut, egy kicsit olyan, van taktikai eleme is az egésznek, hogy ki fogja, most például itt nem volt három egyenlő táv, hanem két különböző. Az első volt a leghosszabb, 23 kilométer, a másik kettő váltó, az majdnem ugyanott volt, 11 és 12 kilométer. Úgyhogy van egy kis taktikai eleme az egésznek, hogy ki hogy érzi magát, hogy ki milyen formában van, úgyhogy mivel hogy én készülök a maratonra, ezért akkor én mindjárt a 23 kilométerre jelentkeztem, és a két barátom azok elosztották a másik két távot egymás között.
2: Bajához kötődsz-e, vagy Zombor és Baja kapcsolata, jársz-e át Bajára, jellemző ez, hogy ide látogatsz a testvérvárosba?
5: Igen, nekem Baja nagyon szép város, főleg, hogy a Sugovica partján van, a Duna is szinte itt van a központban, úgyhogy nagyon szép város, meg hát az épületek is mind nagyon szépek, nagyon hasonlít Zomborra, úgyhogy szinte, mint hogyha hazajönne az ember. Elég gyakran járok, évente párszor, meg persze akkor áprilisban a Mogyi Félmaratonon szintén részt szoktam venni, általában 5 kilométert, most eddig mindig 5 kilométert futottam, most lehet, hogy jövőre megpróbálom a félmaratont.
2: Major Krisztián, magyarországi versenyző, arról beszélt, hogy mi motiválja a futás során.
6: Hát a kihívás motivál ebben, hogy amit eltervezek, azt végighez ügyem. Valamilyen szinten kötődünk itt a délvidékhez, mert sok ismerős van Zomborba, Bezdámba. Régebben kézilabdáztam, így rengeteg ismerősöm van. Szeretem ezt a környéket. Én nekem ez siker már, hogy itt vagyunk, és részt vehetünk ezen a szép versenyen. És hogy meg lett rendezve, örülünk neki, hogy ennyi év után ismételtem.
7: Danas na ultri sem začala žensku štafetu sa mamom i sestrom.
2: A Kerényi Damjana Perencsevics női váltóban futott. A kategória első helyezettje lett. Édesanyjával és testvérével teljesítette a távot, ő maga 13 kilométert. Mint elmondta, elégedett az eredménnyel. Ez a táv tökéletesen megfelelt edzési célra, ugyanis országos bajnokságra készül. Dujmovics Viktor Szabadkáról érkezett a maratonra. Teljesítményéről, indítatásról a következőket mondta.
8: De 46 kilométert futottam, 4 óra 45 körül az órám szerint, de még a hivatalos időt nem tudom. Úgyhogy elégedett vagyok, 5 órán belül szerettem volna teljesíteni. Hát ismerem a szervezőket, mivel kupuszinai származású vagyok, és kötnek Zomborhoz szálak, középiskolás, illetve foci múlt, és így a szervezőkön keresztül informálódtam a versenyről. Illetve már egyszer részt vettem, néhány évvel ezelőtt már megrendezték ezt a versenyt, és akkor Bajáról futottam Zomborba. Jó érzés. Mind a két felét a határnak a szívemhez közel érzem. Sok barátom van itt is, Magyarországon, illetve hát Zomborban, Szabadkán. Úgyhogy ismerem a futókat, már régóta járok versenyek, úgyhogy jó érzés.
2: Dr. Bari Bernadett, Baja megyei jogú város polgármestere, a testvérvárosi kapcsolat jellegéről, jelentőségéről, arról, hogy mit jelképez számukra az ultramaraton, a következőket mondta.
9: Zombor és Baja között a testvérvárosi kapcsolat, városunk legrégebbi testvérvárosi kapcsolata, és ez egy nagyon fontos kapcsolat számunkra, hiszen a közös történelmünk is összeköt minket, fizikailag sem vagyunk egymástól olyan távol, úgyhogy nagyon fontos számunkra az, hogy ezt a közelséget és ezt a régóta fennálló testvérvárosi kapcsolatot tartalommal is meg tudjuk tölteni. Én magam csak 2 éve vagyok Baja város polgármestere, de a korábbi évekből tudom, hogy nagyon szép hagyományai voltak akár ennek a mai rendezvénynek. Nagyon sok kulturális és oktatási közös eseményt szervezett a két város. Ez egy ideig kicsit alább hagyott ezzel kapcsolatban a lendület, úgyhogy nagyon erőteljes a szándék arra vonatkozóan, hogy ezeket újra élettel és tartalommal töltsük meg a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos érték, és én úgy tapasztalom, hogy ez Zombor életében is jelen van, az, hogy tiszteljük a múltunkat, és tiszteljük a hagyományainkat, és itt a közös hagyományok tiszteletére helyezném a hangsúlyt, hiszen ahogy említettem, a mai nap is egy közös hagyomány felelevenítéséről szól. Egy 60 évvel ezelőtti testvérvárosi szerződést fogunk megújítani, visszatérünk azokhoz az elképzelésekhez, amelyet 60 évvel ezelőtt az elődeink megfogalmaztak, úgyhogy egyfajta folytonosságot is jelent a hagyományok ápolásában és a hagyományaink tiszteletében. Ebben úgy látom, hogy a két város között nagyon erős kapocs van.
2: A szombati ultramaraton a sportöröme mellett tehát a közösségről és a találkozásról is szólt. A jó hangulatú rendezvény méltó módon erősítette a 6 évtizede fennálló zombori-bajai testvérvárosi kapcsolatot.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Party Band csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
5: Rádiózzon velünk.
6: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Lemondott köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, és a vajdasági magyar újrakezdés ma megkezdte az aláírásgyűjtést a nemzeti tanácsi választásokra. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek.
4: Választások 2026.
3: A választások előkészületei a tervek szerint haladnak, és október 25-ére minden készen áll majd, mondta Vladimir Dmitrijevics, a köztársasági választási bizottság elnöke. Jelenleg mintegy 6,44 millió választópolgár szerepel a választói névjegyzékben, amelyet október 9-én zárnak le. Eddig 13 választási listát hirdettek ki, egyet azonban időközben visszavontak, így jelenleg 12 lista indul. Dmitrijevics arra kérte a választókat, hogy időben ellenőrizzék adataikat a névjegyzékben. A szavazóhelyiségek a választás napján 20 óráig lesznek nyitva, az előzetes eredményeket pedig 24 órán belül közzéteszik. Anna Brnabić házelnök látja el ideiglenesen a köztársasági elnöki teendőket, miután lemondott Alekszandar Vučić. A leköszönő köztársasági elnök a dokumentum aláírása előtt az utóbbi évek beruházásait és fejlesztéseit saját politikai örökségének részeként emelte ki. Hozzátette, büszke az elért eredményekre és úgy véli, elnökként mindvégig a béke és a stabilitás megőrzésére törekedett. Ugyanakkor a leköszönő államfő szerint a mostani döntése egy új politikai időszak kezdetét is jelenti. Balázs Zita és Rózsa Krisztina összefoglalója.
5: 9,5 év után távozott a szerb elnöki posztról Alekszandar Vučić. A politikus vasárnap este a szerb elnöki hivatalban jelentette be lemondását, majd kamerák előtt alá is írta az erről szóló dokumentumot. A most már egykori elnök köszönetet mondott támogatóinak az utóbbi évek bizalmáért, valamint hozzátette, mostantól egyszerű állampolgárként vesz részt az október 25-i parlamenti választáson. A köztársasági elnöki megbízatást közvetlen választáson mindenféle háttéralkuktól mentesen, tisztességesen és demokratikusan lehet kiérdemelni. Hálás vagyok azoknak az állampolgároknak, akik két alkalommal is hatalmas bizalommal tiszteltek meg, és ezzel rám bízták azt a legmagasabb rendű feladatot és felelősséget, amelyben ember csak részesülhet. Tisztelt állampolgárok, a mai napon benyújtom lemondásomat. Alekszandar Vučić beszédében nem csak a jelenlegi politikai helyzetet, hanem az elmúlt 9 év eredményeit is értékelte. Kiemelte, hogy szerinte Szerbiának a koronavírus járvány, az ukrajnai háború és az utóbbi évek válságai közepette is sikerült megőriznie a békét és a stabilitást. Hangsúlyozta, lemondása akkor válik hivatalossá, amikor az erről szóló dokumentum megérkezik a parlamentbe. Különösen büszke vagyok arra a több mint 300 gyárra és üzemre, amelyeket megnyitottunk, legyen szó külföldi vagy hazai beruházásokról. Az pedig tény, hogy ma annak ellenére, hogy mintegy 500 ezerrel kevesebben élünk az országban, elsősorban a rendkívül alacsony természetes szaporulat miatt, mégis mintegy 500 ezerrel több embernek van hivatalosan munkája, mint 2012-ben. Ezek a tények, ezek az eredmények. Alekszandar Vučić lemondása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy távozik a politikai életből. Az október 25-i parlamenti választáson a szerb haladó párt listavezetőjeként indul, és a párt győzelme esetén miniszterelnökként folytathatja pályafutását. Harmadik elnöki ciklusra az alkotmány értelmében már nem lett volna lehetősége. Az államfői feladatokat addig Ana Brnabić, a parlament elnöke látja el. Az új köztársasági elnököt a legkésőbb december végéig kell megválasztani.
3: December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. Azért újul meg mindig a magyar összefogás listája, hogy mindazok, akik tettek a közösségért, lehetőséget kapjanak, hogy képviseljék a vajdasági magyarságot. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Fremond Árpád. A magyar összefogás lista vezetője elmondta, arra törekedtek, hogy a legfiatalabb csapattal vágjanak neki a következő 4 évnek. Az átlag életkor pedig 41 év, tette hozzá. A politikus elmondta, nagyon várja már a voksolást, hogy végre megszülessen az eredmény, és miután kiderült, hogy ki képviselheti tovább a vajdasági magyar közösséget, végre nyugalom legyen.
0: Én személy szerint szeretném, vagy örülnék neki, hogyha legalább fele a vajdasági magyar választóknak az urnák elé járuljon, de lehet, hogy többen fognak. És onnantól kezdve pedig látszani fog az, hogy a vajdasági magyarok milyen irányba szeretnének menni az elkövetkezendő időszakban. Melyik az a lista, ki az a listavezető, akiben ők azt látják, hogy képviselni fogja az ő érdekeiket az elkövetkezendő időszakban. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert utána reményeim szerint egy nyugalom következik. Tehát nyugalom következik, és csak a munkára tudunk koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert most aztán, hogy mondjam, az apró hibák is fel vannak nagyítva, folyamatosak a támadások, folyamatosak a lejáratások, a mesterséges intelligenciával generált képek, ezekkel a képekkel próbálják egyesek a közhangulatot alakítani. De én azt tapasztalom, beszélgetve az emberekkel, hogy az emberek igazából biztonságot szeretnének, az emberek igazából nyugalmat szeretnének, és az emberek tudni szeretnék azt, hogy ki lesz az a személy, vagy kik lesznek azok a személyek, akikhez fordulhatnak majd a jövőben. Legyen szó a parlamenti választásról, vagy legyen szó a nemzeti tanácsi választásról.
3: A vajdasági magyar újrakezdés ma megkezdte az aláírásgyűjtést a nemzeti tanácsi választásokra Óbecsén. Az aláírásokat több helyszínen is gyűjtik majd. A VMU teljes listával indul, amelyen a szervezet tagjai mellett független szakemberek is szerepelnek. A listavezető Mezei Zoltán színész lesz. A szervezet célja egy pártok felett álló, elsősorban szakmai alapon működő magyar nemzeti tanács létrehozása. A VMU a vajdasági magyarság érdekeit képviselni a magyar nemzeti tanácson belül. A szervezet más támogatók bevonásáról is tárgyal, ezekről azonban egyelőre nem közöltek részleteket. Knézi Pétert, a vajdasági magyar újrakezdés óbecsei pontjának koordinátorát hallják.
2: A mi listánk teljes lesz, tehát a teljes listát felállítsuk. Igyekezünk főleg szakmai téren olyan embereket találni, akik elsősorban meghatározók a saját szakmájukba, és egyértelműen, hogy azokat a szakterületeket fedik, amelyik gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Tanácsnak a hatáskörét fedi.
4: Választások 2026.
3: A pontos idő 16 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hivatalosan is útjára indították a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. Papszentelést tartottak a szabadkai Avilai Szenterész Székesegyházban, és vereséget szenvedett Szerbia Hollandiától a Nemzetek Ligájában. Jönnek a részletek.
4: Választások 2026.
3: Hivatalosan is útjára indították a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa és továbbadja a vajdasági magyar kulturális értékeket, valamint erősítse a közösségi összetartozást. Balázs Andrea és Dóró Alen összeállítása.
6: A Palicsi Vigadóban megtartott nyitó műsoron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői mondtak ünnepi beszédet. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, Kodály Zoltán gondolatát idézve hangsúlyozta, a kultúrát nem lehet egyszerűen megörökölni, azt minden generációnak újra és újra meg kell szereznie. Mint mondta, ez az ünnepi játékok egyik legfontosabb küldetése is.
7: Bármivel is foglalkozik egy-egy vajdasági magyar, őrzi a kultúránkat, továbbadja, mielőtt továbbadná, gazdagítja, bővíti, és ez az igazi egység, ez az igazi összetartozás, ez az igazi összefogás, ez az, ami minden nehézség ellenére megtartott bennünket, annak ellenére, hogy hányszor változott az az ország neve, amelynek mi az állampolgárai voltunk. Egy állandó volt, ez pedig a mi közösségünk, a délvidéki magyar közösség, és ez így van ma is, és legyen így még nagyon-nagyon sokáig.
6: Az idei programsorozat második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója köré épül. Sutus Áron, a VMMS elnöke szerint a kuruckor szellemisége igenis meg tudja szólítani a mai vajdasági fiatalokat.
8: Nem hallgatott el a tárogató szó, ez a tárogató szó, ez a mai napnak és a ma világának egy nagyon erősen meghatározó ereje és nagyon karakteres ereje.
6: A kiemelkedő népzenei teljesítményt idén is Bodor Anikó díjjal ismerték el. A rangos elismerést Rontó Márta énekkarvezető vehette át a Durindó Népzenei Fesztivál egyik meghatározó közreműködőjeként, saját hagyományanyagának hiteles tolmácsolásáért.
9: Nem is tudnám elképzelni az életemet zene nélkül, népzene nélkül, és én azt mondom, hogy ez a lelkünknek egy fontos tápláléka, hogy ilyesmivel, és én azt hálát adok az Istennek, hogy adott adottságokat hozzá, hogy ezt tudjam művelni, és ez szolgálni a közösséget is, és az itt lévő magyarságot.
6: A műsor további részében a Rákóczi évfordulóhoz kapcsolódó történelmi és irodalmi összeállításokat láthatott a közönség, vajdasági művészek és diákok közreműködésével. Az est vizuális hátterét Bezzeg Gyula fotókiállítása adta. A rendezvényen az is kiderült, hogy jövőre Magyar Szent Mihály ad otthont a Durindónak és a Gyöngyös Bokrétának.
4: Választások 2026.
3: Papszentelést tartottak a szabadkai avilai Szentterész székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltár szolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyházmegye szolgálatában kezdi meg papi hivatását. Az ünnepi szentmisén a hívek közössége együtt imádkozott az újonnan felszentelt papokért és szolgálatukért. Mozart estet tartottak a szabadkai szimfonikus zenekarral a Szabadkai Népszínház báltermében. A koncerten a zeneszerző ismert művei csendültek fel, a zenekart pedig Milica Jeftich karmester vezényelte. Balázs Andrea riportja.
10: A szabadkai szimfonikusok számára mindig fontos volt a fiatal tehetségek támogatása. A Mozart est szólistája a szabadkai származású Szera Jovics volt, aki jelenleg a brüsszeli királyi konzervatórium hallgatója, és aki immár harmadik alkalommal lépett fel szólistaként a zenekarral. Az ifjú zongora művész Európa számos országában koncertezett, és folyamatosan építi helyét a nemzetközi koncertéletben. Ez a szülővárosom, szabadkai vagyok, ezért a szabadkai szimfonikus zenekarral való kapcsolat és hatalmas örömmel tölt el. Különösen most, hogy megnyílt az új terem a Szabadkai Népszínházban, hiszen ez az emberek és a város kultúrája számára is hatalmas előrelépést jelent. Milos Nikolic, a Szabadkai Szimfonikus Zenekar vezetője elmondta, hogy ezzel a koncerttel hivatalosan is megnyitották a báltermet a további hangversenyek előtt. Ritkaság, hogy fiatal hallgatók lehetőséget kapjanak arra, hogy egy professzionális zenekarral játszanak. Mi ezt már évek óta tesszük, és természetesen a jövőben is folytatni fogjuk. A mai est főszereplőjének pedig azért is külön Szarát választottuk, mert szabadkai származású és nem utolsó sorban fenomenálisan zongorázik. Milos Nikolic azt is elmondta, hogy november folyamán a bálteremben meghallgatást is hirdetnek a Szabadkai Szimfonikus Zenekar tagságának bővítésére.
3: Sport. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén, Hollandia pedig 4 ponttal vezeti a csoportot. A szerb válogatott legközelebb csütörtökön október 1-én Németország vendégeként lép pályára Münchenben. Ma este egyébként a magyar együttes lép pályára, 20 óra 45 perctől Magyarország Észak-Írország ellen bizonyíthat a nemzetek ligájában. A pontos idő 16 óra 14 perc, híradót hallottak.
11: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Többnyire napos időre számíthatunk kedden is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Én már köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap Rafek Violetta várja önöket friss hírekkel, további kellemes napot kívánok, a viszonthallásra.
12: Amiről a hírek szólnak,
13: amiről ön is beszél.
12: Tájékoztatás.
13: Az alap, ami összeköt minket.
12: Itt. A 107,1-en.

0: és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: Ajánló következik.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: hinta az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: Körhintás szép délutánt kívánok a hallgatóknak. Ezen a szép hétfői napon, szeptember 28-án Vencel névnapja van. Igen, ő az a bizonyos Vencel, akire a szőlészek nagyon odafigyelnek. Kellemes tavaszias időjárásban van részünk, mert hogy igaz, hogy ősz van, de olyan tényleg valóban ilyen tavaszias időbennek tűnik. Igaz, hogy most már inkább sárgulnak a levelek, és hát ideje elővenni a gerebjét, ha még ez nem került kézbe. Meg egyébként is az őszi nagy takarítási akció is zajlik, úgyhogy ebben a szép időben igazán lehet tenni-venni odakint. Na ilyen hasonló közérdekű információkkal érkezem majd, tehát az őszi nagy takarítási akció eheti aktuális útvonaláról is szólunk, és természetesen a megszokott tartalmak mellett ma is igyekszünk friss hírekkel várni a hallgatókat és a legjobb zenékkel. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Sóti Tamás nevében is, Búzás Zsuzsanna.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: De Bendegúz legalább tudja, hogy nálunk minden információt megkaphatnak, és nem maradnak le semmiről. Őszi nagy takarítási akció zajlik december 11-éig, ez idő alatt a városi, peremvárosi és a települési helyi közösségekben 5 köbméteres konténerekbe helyezhetjük el a szilárd és nagyméretű hulladékot már reggel 8 órától. A mai napon Dusanovó helyi közösségben zajlik ez az akció, a konténereket pedig megtaláljuk a Petár Drabsin és a Svetozár Márkovics sarkán, a második Új utca és az Ivo Lolaribá találkozásánál, valamint a Partizán utca 46-os szám előtt a sarkon. És még egy fontos információ, de ez Bácskos útfalvát érinti, 18 óráig kell, hogy kitartsanak a Bálint Károly utcában és a Bajsai úton és környékén, mert hogy addig tart náluk az áramszünet.

A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
3: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta!

0: hitvideket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Szerbiában a betegszabadságot általában legfeljebb 3 nappal visszamenőleg lehet megállapítani. Ennél hosszabb időszakhoz külön indok és orvosi bizottsági döntés szükséges. Az orvos a legtöbb esetben 30 napig igazolhatja a munkaképtelenséget, utána az orvosi bizottság dönthet a hosszabbításról. Fontos, hogy a betegszabadság alatti lakóhely elhagyás önmagában nem tilos, ha azonban valaki a betegszabadságot visszaélésre használja, például máshol dolgozik vagy elutazik, az elveszítheti a táppénzt, és akár fel is mondhatnak neki. Papszentelést tartottak a szabadkai Avillai Szent Terész Székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltár szolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyház megye szolgálatában kezdi meg papi hivatását. 5000 tonna dízelt bocsátanak a szerbiai piacra az állami tartalékokból, hogy biztosítsák az októberi ellátást. A döntést a dízel magas világpiaci ára és a növekvő szállítási költségek indokolják. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis jelentősen megdrágult a szállítás. A megnövekedett kereslet kielégítésében jelenleg kiemelt szerep jut a teljes kapacitással működő NISZ-nek. December 1-jéig meghosszabbították az új elektromos járművek vásárlásához igényelhető állami támogatás kérelmezési határidejét, közölte a TANNYUG. A támogatásokat a szabályosan benyújtott kérelmek beérkezési sorrendjében ítélik oda, egészen a rendelkezésre álló költségvetési keret kimerüléséig. A támogatást magánszemélyek, vállalkozók és cégek is igényelhetik az EU-Prava portálon keresztül. Hózsa Éva kapja az idei Szenteleki díjat, Ladányi Istvánt pedig Bazsalikom díjjal jutalmazzák. A Szenteleki Kornél Irodalmi díj és a Bazsalikom műfordítói díj bíráló bizottsága egyhangulag ítéli oda a 2026-os évi Szenteleki Kornél Irodalmi díjat Hózsa Évának oktatói munkájáért és közösségi szerepvállalásáért, míg a Bazsalikom műfordítói díjjal Ladányi Istvánt jutalmazza műfordítói tevékenységért, fordítás köteteiért. Az elismeréseket október 10-én adják át Szivácon, a Szenteleki Emléknapon. Mozart estet tartott a Szabadkai Szimfonikus Zenekar a Szabadkai Népszínház báltermében. A koncerten a zeneszerző ismert művei csendültek fel, a zenekart Milica Jeftich karmester vezényelte. Az est szólistája a szabadkai származású Szerajovics, a brüsszeli királyi konzervatórium hallgatója volt, aki már 3. alkalommal lépett fel szólistaként a szabadkai szimfonikusokkal. Ami pedig az időjárást illeti, holnap is többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23-26 fok között alakul.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
0: Reklám következik.
5: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
6: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.
11: Társadalmi célú felhívás.
12: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

Nos, a holnapi napra további melegedést mondanak, 26 fok körüli értékeket mérünk majd, azután 27 fok is lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy megterheli a szervezetünket az időjárás. Tartós hőhullámra számíthatunk, és ennek egyre jellemzőbb orvos meteorológiai következményeire kell készülnünk, főleg a frontérzékenyeknek. A nem érzékenyek számára kifejezetten kellemes idő az indián nyár, egyáltalán nem kedvező a fokozottan érzékeny emberek számára, csak azoknak, akik ugye ezt kevésbé viselik rosszul. Márpedig a következő napokban kifejezetten erre számíthatunk. A hőmérsékletek a 25 fok fölötti értékeket is elérik, miközben reggel nagyon alacsony hőmérsékletek alakulnak ki, ami miatt a kritikusnak számító 15 fokos napi hőingás értékét lényegesen meghaladó ingadozásra kell számítani. A folyamatos terhelés jelentősen gyengíti az immunrendszert, ami miatt különösen nagy a megfázás veszélye, különösen reggeli, helyenként ködös időszakokban fontos a megfelelő öltözködés. Gyakoribbak lesznek az ízületi panaszok, hamar kialakulnak magas vérnyomásértékek, és beinduló melegedési szakaszban erősödnek a görcsös folyamatok. Az ilyen jellegű fejfájások, keringési és légzőszervi terhelések, szívelégtelenség, nehéz légzés is, amire számítani lehet. A 25 fok körüli, illetve feletti hőmérsékleti tartományban már kerülni kell a tűző napon való hosszabb tartózkodást, a terhelőbb programokat érdemes délutánra időzíteni a fokozottan érzékenyeknek. Azt is érdemes előrelátóan tervezni, mert a hőhullám tartós fennmaradásával kell számolnunk. Számíthatunk tehát arra, hogy az egyre több embert érintő időjárás érzékenység egyre súlyosabb formában jelentkezik, egyre komolyabbak az egészségügyi veszélyek és következmények is, szóval vigyázzanak magukra.

örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással.

0: Körhinta.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
2: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Körhinta.
3: Most pedig következzék a Pannon Televízió műsor ajánlója itt a Körhintában. Jelen pillanatban a híradót láthatják. És hétfő van, így ma nem közügyek, hanem közbeszéd lesz. A Pannon Televízió közéleti beszélgetés műsorát láthatják. Utána 19.30-kor sport hétfő, majd ismét egy hír összefoglaló. 20:40-től a 33. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok nyitó rendezvényéről láthatnak felvételt, amely Palicson volt. Utána Szubjektív, melynek vendége a 12. Kulturális Filmek Fesztiválján első helyezést elért kollégáink Mecserik Anita, Masa Attila és Szalai Adrián. És lesz még késő esti híradó is. Holnap reggel a közbeszéd ismétlését láthatják, valamint lesz Pannon gazda. Fit percek, tanuljunk szerbül. 9.30-kor Székely konyha és kert főzőműsor, sport hétfő ismétlés, 12.30-kor pedig kárpáti kulináris főzőműsorral várja a nézőket a Pannon Televízió.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Szeptember 30-án szerdán kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. Újvidék egy évvel ezelőtt nemzetközi elismerést kapott a vizes élőhelyek védelméért, amellyel a Balkán első úgynevezett Ramsar-Whitland City címmel rendelkező városává vált. Az idei ökológiai vásár egyik középponti témája éppen ennek az elismerésnek a jelentősége. Papszentelést tartottak a szabadkai Avillai Szent Teréz Székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltár szolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyházmegye szolgálatában kezdi meg papi hivatását. 5000 tonna dízelt bocsátanak a szerbiai piacra az állami tartalékokból, hogy biztosítsák az októberi ellátást. A döntést a dízel magas világpiaci ára és a növekvő szállítási költségek indokolják. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis jelentősen megdrágult a szállítás. A megnövekedett kereslet kielégítésében jelenleg kiemelt szerep jut a teljes kapacitással működő NISZ-nek. December 1-ig meghosszabbították az új elektromos járművek vásárlásához igényelhető állami támogatás kérelmezési határidejét, közölte a TANNYUG. A támogatásokat a szabályosan benyújtott kérelmek beérkezési sorrendjében ítélik oda, egészen a rendelkezésre álló költségvetési keret kimerüléséig. A támogatást magánszemélyek, vállalkozók és cégek is igényelhetik az EU Prava portálon keresztül. Hózsa Éva kapja az idei Szenteleki díjat, Ladányi Istvánt pedig Bazsalikom díjjal jutalmazzák. A Szenteleki Kornél Irodalmi díj és a Bazsalikom Műfordítói díj bíráló bizottsága egyhangulag ítéli oda a 2026-os évi Szenteleki Kornél Irodalmi díjat Hózsa Évának oktatói munkájáért és közösségi szerepvállalásáért, míg a Bazsalikom Műfordítói díjjal Ladányi Istvánt jutalmazza műfordítói tevékenységért, fordítás köteteiért. Az elismeréseket október 10-én adják át Szivácon, a Szenteleki Emléknapon. És ami a várható időjárást illeti, holnap többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.
2: A folytatásban egy szerdai programra invitálnám a hallgatókat. A Magyar Népmese napja alkalmából már 8.30-kor a Szabadkai Városi Könyvtárban, emlékezve Benedek Elek ránk hagyott örökségére, idén is megünnepeljük együtt a Magyar Népmese napját. A foglalkozásokon az Iván Gorán Kovácsics Általános Iskola alsó osztályos tanulói vesznek részt, és ezzel a rendezvénnyel szeretnék felhívni a figyelmet a népmesék értékére és fontosságára. Szerdán a Magyar Népmese napja alkalmából a Szabadkai Városi Könyvtárban. És ugorjunk az időben a hétvégére, ugyanis tudok ajánlani egy háromnapos programot, október 3-4-5, első nagykunsági napok lesznek Bács-Kossuth falván. Röviden a programról: kunok találkozása, múlt örökség, közösség, akkor gasztronómiai finomságok, és hát még sorolhatnám, de szerintem a hét folyamán már erről is szólunk bővebben. És ha már gasztronómia, akkor vasárnap Bács-Kossuth falván, a Művelődési Házban, morovici ízek nagykunsági napok keretében bizony hagyományos morovici és nagykunsági ételek készítésének visszatanulására kerül majd sor.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben megtudhatjátok, ki tip-top és kicsoda kip-kop. Aki elmondja történetüket, nem más, mint Góli Csilla alpolgármesterasszony. Fogadjátok szeretettel!
1: Marék Veronika, kip-kop és tip-top. A napsütötte őszi erdőt felkavarta a szél. Egy helikopter falevélen gesztenye kislány utazott a magasban, fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé, éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá, ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kérd meg valakit, hogy fogadjon be, mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod? Én is mókus vagyok, hoztam neked mogyorót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? A mókus elropogtatta a mogyorót, aztán csak annyit mondott. Kövess! Átlendült egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között, Tip-top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod, én is pillangó vagyok, most érkeztem ide, nincs szállásom éjszakára, segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom, ez alatt a korhat fakéreg alatt. Búj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyillásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém, gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó. Péka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmiség az egész, kuruttyolta a béka. A tóhoz vezette Tip-topot, és beletoccsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utánam. No gyere már, noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó, tollú, zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött, és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, most érkeztem ide. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe, és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum! A földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fák

0: Hát, igazat mondott a sünydisznó, hideg volt, nagyon hideg. Tip-top dideregve bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl. Töprengeni kezdett. Mit évő legyek, kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól, ez az, megkeresem a sünt. És tip-top munkához látott, meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orrahegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben, a fák alatt, szakadékok fölött kiáltozott. Sűn, sűn, merre vagy? Nézd, én is sűn vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sűn már elbújt, és hosszú téli álomba merült, a többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten botladozott a kövek között, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-top boldogan rohant felé. Ha-hó, itt vagyok, nézd, éppen olyan vagyok, mint te. Kip-kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre, leugrott az ágról és elfutott. Segítség, kiabálta, mentsetek meg, üldöznek! Tip-top lélek szakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja útját. Megcsúszott és belepottyant. Abban a percben leázott róla a sündisznó ruha. A csobbanásra lepillantott Kip-kop a magasból. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyetek? Kérdezte álmélkodva. Tip-top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-kop vagyok, és segítek neked, ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni, gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-kop elballagott kedvenc bokrához, felmászott oda, onnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott. De ő sem volt boldog, életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-top a hideg őszi éjszakában. Tip-top a barlangban, Kip-kop a fán, szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül, hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-kop, kiáltotta Tip-top. Tip-top, kurjantott Kip-kop, összetalálkoztak. Szorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-kop. Jó, suttogta Tip-top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett, megkavarta az avart, és feldíszítette őket színes falevelekkel. Kip-kop és Tip-top bejárt az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
1: Gesztenye fa palotában csupa fény és csupa árny van. Csupa kocskó, csupa tér, mert itt mindig fúj a szél.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, Magóli Csilla, Szabadkaváros alpolgármestere választott nektek egy újabb mesét. Ősz van, és ilyenkor találkozhattok ti is Kipkoppal és Tiptoppal, ha jól szétnéztek a gesztenyefák körül. Addig azonban még nem találkoztok velük, legyetek jók és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Szeptember 30-án szerdán kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. Újvidék egy évvel ezelőtt nemzetközi elismerést kapott a vizes élőhelyek védelméért, amellyel a Balkán első úgynevezett Ramsar-Whitland City címmel rendelkező városává vált. Az idei ökológiai vásár egyik középponti témája éppen ennek az elismerésnek a jelentősége. Papszentelést tartottak a szabadkai Avillai Szent Terész Székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltár szolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyházmegye szolgálatában kezdi meg papi hivatását. 5000 tonna dízelt bocsátanak a szerbiai piacra az állami tartalékokból, hogy biztosítsák az októberi ellátást. A döntést a dízel magas világpiaci ára és a növekvő szállítási költségek indokolják. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis jelentősen megdrágult a szállítás. A megnövekedett kereslet kielégítésében jelenleg kiemelt szerep jut a teljes kapacitással működő NISZ-nek. December 1-ig meghosszabbították az új elektromos járművek vásárlásához igényelhető állami támogatás kérelmezési határidejét, közölte a TANNYUG. A támogatásokat a szabályosan benyújtott kérelmek beérkezési sorrendjében ítélik oda, egészen a rendelkezésre álló költségvetési keret kimerüléséig. A támogatást magánszemélyek, vállalkozók és cégek is igényelhetik az EU Prava portálon keresztül. Hózsa Éva kapja az idei Szenteleki díjat, Ladányi Istvánt pedig Bazsalikom díjjal jutalmazzák. A Szenteleki Kornél Irodalmi díj és a Bazsalikom Műfordítói díj bíráló bizottsága egyhangulag ítéli oda a 2026-os évi Szenteleki Kornél Irodalmi díjat Hózsa Évának oktatói munkájáért és közösségi szerepvállalásáért, míg a Bazsalikom Műfordítói díjjal Ladányi Istvánt jutalmazza műfordítói tevékenységért, fordítás köteteiért. Az elismeréseket október 10-én adják át Szivácon, a Szenteleki Emléknapon. És ami a várható időjárást illeti, holnap többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Ilyenek voltunk. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: 10.
1: Közérdekű információkkal zárom ezt az órát a Körhintában. Elsőként is informálnám önöket, hogy zajlik a rákcsáló irtás Szabadkán, mégpedig október 31-ig tart Szabadkaváros önkormányzatának területén rendszeres rákcsáló irtás végeznek, majd ugye tájékoztat a kommunális ügyek szolgálata, tehát az akciót valamennyi lakott településen végrehajtják, a családi házakban és a társas házakban egyaránt. A rákcsáló irtás teljesen ingyenes. A lakosoknak csak lehetővé kell tenniük, hogy a jellegzetes munkaruházatot és jelzéseket viselő szakemberek elhelyezzék a készítményt, és be kell tartaniuk a kapott utasításokat. Az akció keretében korszerű, késleltetett hatású biocid készítményt osztanak ki. A készítmény használatára és az óvintézkedésekre vonatkozó utasításokkal együtt. A készítmény kiosztásának pontos dátuma az adott városrészben vagy településen a helyi közösségek hirdető tábláján van kihelyezve. Azok a polgárok, akik az adott időpontban nincsenek otthon, értesítést kapnak arról, hogy a készítményt utólag tudják felvenni a saját helyi közösségük épületében. További tájékoztatást pedig a 025 515 50 55-ös telefonszámon kaphatnak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Körhinta.
1: Örögjenek velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Körhinta.
3: Folytatom a közérdekű információk továbbítását itt a Körhintában. Említettem még a műsor elején, hogy foglalkozunk az őszi nagy takarítási akcióval. Még mielőtt a heti útvonalat megemlíteném, elmondanám, hogy ingyenes kék szemetes kukákat osztanak Új-Zsedniken szeptember 30-áig, tehát még két napon keresztül. Vehetik át a kék szemetes kukákat, 8 és 14:30 között viszik ki a lakosoknak. Azonban szükséges, hogy az ingatlan tulajdonosa személyesen vegye át ezeket, amennyiben a polgárok nem tartózkodnak otthon a megadott időben, a szemetes kukákat a közvállalat telephelyén, vagyis az Antun Branko Simics utca 4-es szám alatt lehet átvenni munkanapokon 7 és 13 óra között. Ide azért vinni kell a személyi igazolványt. Az újrahasznosítható hulladék begyűjtése a kék kukákból első alkalommal október 15-én lesz Új-Zsedniken természetesen, a következő pedig október 29-én történik. Az újrahasznosítható hulladék elszállítása mindig havonta kétszer esedékes. És akkor most nézzük az őszi nagy takarítási akció további helyszíneit. Ugye a mai napon Dusanovó helyi közösség vett részt ebben az akcióban. Holnap Visnyevác helyi közösségben helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket. Szerdán és csütörtökön pedig Nagyfény helyi közösség vesz részt ebben az akcióban. Pénteken a verusiti lakosok számíthatnak a nagyméretű hulladékgyűjtőkre. Én pedig holnap is számítok majd figyelmükre, de holnap már a többiekkel karöltve, tehát lesz majd napindító szintén 6 órától 10 óráig, utána mozaik és lesz körhinta is. További jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédit Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: jön a rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Szeptember 30-án szerdán kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. Újvidék egy évvel ezelőtt nemzetközi elismerést kapott a vizes élőhelyek védelméért, amellyel a Balkán első úgynevezett Ramsar-Vitlen City címmel rendelkező városává vált. Az idei ökológiai vásár egyik középponti témája éppen ennek az elismerésnek a jelentősége. Papszentelést tartottak a szabadkai Avillai Szent Terész Székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltár szolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyházmegye szolgálatában kezdi meg papi hivatását. 5000 tonna dízelt bocsátanak a szerbiai piacra az állami tartalékokból, hogy biztosítsák az októberi ellátást. A döntést a dízel magas világpiaci ára és a növekvő szállítási költségek indokolják. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis jelentősen megdrágult a szállítás. A megnövekedett kereslet kielégítésében jelenleg kiemelt szerep jut a teljes kapacitással működő NISZ-nek. December 1-ig meghosszabbították az új elektromos járművek vásárlásához igényelhető állami támogatás kérelmezési határidejét, közölte a Tannyug. A támogatásokat a szabályosan benyújtott kérelmek beérkezési sorrendjében ítélik oda, egészen a rendelkezésre álló költségvetési keret kimerüléséig. A támogatást magánszemélyek, vállalkozók és cégek is igényelhetik az EU Preva portálon keresztül. Hózsa Éva kapja az idei Szenteleki díjat, Ladányi Istvánt pedig Bazsalikom díjjal jutalmazzák. A Szenteleki Kornél Irodalmi díj és a Bazsalikom Műfordítói díj bíráló bizottsága egyhangulag ítéli oda a 2026-os évi Szenteleki Kornél Irodalmi díjat Hózsa Évának oktatói munkájáért és közösségi szerepvállalásáért, míg a Bazsalikom Műfordítói díjjal Ladányi Istvánt jutalmazza műfordítói tevékenységért, fordítás köteteiért. Az elismeréseket október 10-én adják át Szivácon, a Szenteleki Emléknapon. És ami a várható időjárást illeti, holnap többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
0: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
0: ne állítson az állomáskeresőn!

0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket. SMR. Not just a nisam sanyo, not just a nisam ljubio.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jusslágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb Exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten is.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Rádió. Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

on your knees, carry on, carry on. Your head is full of doubt,

0: indul a vadra!
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Minden éjjel ugyanaz!
2: Esti koktél.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
2: SMS.

Hisélyi zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyek

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

Nevem meg Elek. Estelente megahertsen kedvelem eme re emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.
2: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, hogy engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exiuslágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.